0: Csökkentek és nőttek is a zöldségek és gyümölcsök árai, egyre tovább keresnek állást a magyarok. Hétvégéig marad a kellemes nyári idő, aztán visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Az agrárpiacokon vegyes ármozgások figyelhetők meg az elmúlt hetekben, miközben több zöldség és gyümölcsára csökkent a bőségesebb kínálat hatására. Addig a borpiacon tovább folytatódott a jelentős drágulás, derül ki az Agrárközgazdasági Intézet piaci árinformációs rendszerének legfrissebb jelentéséből. A magyar szamóca termelői ára, amit a köznyelv földieperként ismer, májusban 19%-kal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest. A hazai zöldbor ára 24%-kal csökkent, ugyanakkor a póréhagyma, a paradicsom és a zöldbabára emelkedett. A legnagyobb drágulás a borpiacon figyelhető meg, különösen a földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok drágultak, ezek ára 37%-kal nőtt. A települési önkormányzatok országos szövetsége szerint komoly feszültségeket okozhatna a polgármesteri illetmények tervezett csökkentése, ezért a szervezet haladéktalan egyeztetést kezdeményez a kormánnyal. A TÖOSZ álláspontja szerint a jelenlegi bérezési rendszer számos korábbi aránytalanságot már rendezett, különösen a kisebb települések esetében. A szervezet közleményében úgy fogalmazott, a polgármesteri illetmények 2024 előtti szintre történő visszaállítása, különösen az 5000 lakos alatti településeken okozna újabb bérfeszültségeket. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint áprilisban nőtt a hosszabb ideje állást keresők száma. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 30,6%-ra, a legalább egy éve munkát keresőké pedig 36,1%-ra emelkedett. A munkaerőpiac 2022 közepén elért csúcsához képest már nagyjából 50 ezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, miközben a munkaképes korú népesség száma a demográfiai folyamatok miatt mintegy 160 ezer fővel csökkent. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliek száma a hivatalos három havi átlagot mérő statisztika szerint nagyjából 65 ezer fővel emelkedett. A központi rendszer meghibásodása után cserekészülék biztosítja a hűtést a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházban. Az intézmény szerint a betegellátás folyamatos, a műtők és diagnosztikai egységek működnek. Az egészségügyi miniszter közlése szerint a javításhoz szükséges alkatrészek részben Dél-Koreából érkeznek, a végleges javítás várhatóan június 5-ére készül el. Egyeztetés csörget a kormány képviselőivel és 20 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg az önkormányzati rendszer reformjáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet egyebek mellett az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését szeretné elérni. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős, napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabad téren is az élmény vár.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő. Csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800.000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
10: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
11: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
12: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem már.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. Éjjel 3 óra van.
0: Éjjel 3 óra van.
2: Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai MÁV-Volán telepen dolgozók. Kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszerügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szennyvízben lépkedtek a Békés Csabai MÁV-Volán telepen dolgozók. Kiemelt figyelmet kapnak mostantól a gyógyszerügyek. A párnapos enyhülés után hétvégére visszatér a kánikula.

0: betételét közölte a társaság az MT-vel csütörtökön. A VS az MT-t szerdán arról tájékoztatta, hogy a munkavállalók a feltörő szennyvízben lépkedve vagy azt kerülgetve dolgoztak hetekig, miután a megtelt szennyvíz aknából veszélyes anyagokat, többek között gázolajat, motorolajat és egyéb vegyi anyagokat tartalmazó szennyvíz ömlött ki. Meleg János VS elnök szerint a telephelyről korábban megpróbálták elszállítatni a szennyvizet, ám ez nem sikerült maradéktalanul. A szakszervezet szerint a dolgozók méltatlan és veszélyes körülmények között dolgoztak, ezért azonnal intézkedéseket sürgettek a vezetéstől. Jelentős átalakítás indult az egészségügyi irányításban. Létrejött az önálló egészségügyi minisztérium, amely kiemelten kezeli a gyógyszerügyeket, jelentette be Ilkun Lévia közigazgatási államtitkár Budapesten az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének konferenciáján. Az államtitkár elmondta, hogy a gyógyszerügyek közvetlenül az ő irányítása alá kerültek, és hangsúlyozta a saját szakmai tapasztalatát is a területen. A reform részeként önálló gyógyszerügyi hatóság jön létre országos gyógyszerészeti intézet néven, miközben átalakul az egészségbiztosítás finanszírozási rendszere, és felülvizsgálják a TB támogatások szabályait. Ilkun Lévia szerint a minisztériumot fokozatosan tégláról téglára építik fel, ezért türelmet kérnek az átalakítások idejére. Jelentős ftalát szennyezés talált Európai Unión kívülről érkező műanyag termékekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével lezajlott célzott ellenőrzési kampány során. A közös program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az EU-n kívülről jellemzően kelet-ázsiai online piactereken keresztül hozzánk eljutó termékek lehetséges egészségi kockázataira. A kampányban 100 terméket vizsgáltak hatóságonként 50-50 darabot, köztük asztalterítőt, PVC padlóburkolatot, nyakba akasztható vízipénztárcát, kádkilépőt, cipővédőt és műanyag akváriumcsövet. Egyes ftalátok károsíthatják az emberi egészséget, különösen a hormonrendszerre, a termékenységre és a magzati fejlődésre gyakorolt hatásaik miatt veszélyesek. A dilatációs szerkezet cseréje miatt lezárják a szolnoki Szent István Tisza híd egyik útpályáját hétfőtől. A június 1-től kezdődő és várhatóan egy hónapig tartó kivitelezési munkálatok alatt jelzőlámpás forgalom irányítás lesz. Azt írták, az új dilatációs szerkezet beemelését csak teljes útzár mellett lehet elvégezni, ezért a munkálatok ideje alatt két éjszakára, várhatóan június 12-én és 13-án a hidat le is zárják, ami a kerékpárutat is érinti. A teljes lezárás ideje a tehergépjárművek számára az M4-es autóút lesz kijelölve terelőútként. Pénteken derült vagy gyengén fátyol, felhős napos, száraz idő várható. Legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.
5: Az

0: Dunjár, Rádiódabas. Rádiódabas. A régió rádiója.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: de kell.
1: Hajnali 4 óra van. Több százezren hagyták az utolsó pillanatra SZJA bevallásukat, 5 év alatt megduplázódott a használt lakások ára, egyelőre marad a kellemes nyári idő, vasárnap már újra 30 fok lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Közel 300 ezeren hagyták az utolsó 2 napra az SZJA bevallásukat, és a május 20-i határidői 2,7 millióan nyújtották be a dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió adózónak készített SZJA bevallási tervezetet idén. Magánszemélyek dokumentumokat elektronikusan, ami 40 ezerrel haladja meg a 2025-ös szintet, tájékoztatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-t. A közlemény szerint a NAV több mint 5,6 millió

0: 1+1% felajánlásáról, az utolsó nap pedig 158 ezeren tettek felajánlást, ami napi csúcsnak számít a NAV adatai szerint. 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. 2021-ben még 25 millió forint körül volt a belépőszint a lakáspiacra. Napjainkban 50 millió forintnál olcsóban szinte semmi sem kapható, emelte két csütörtökön kiadott legfrissebb elemzésében az ingatlan.com. Példaként említették, hogy a 4. kerületben az olcsó lakások belépőszintje 2021 óta 20 millióról 47 millióra, a 9. kerületben 28 millióról közel 57 millió forintra emelkedett. A fővároson kívül is hasonló a helyzet, Debrecenben is számottevően emelkedett a belépési küszöb, 50 millió forint alatt szinte már semmi sem kapható, pedig 5 éve még 21 milliónál indultak a lakásárak. A legolcsóbb megyeszékhely Salgótarján, ahol a lakáspiaci belépőszint 11 millió forintnál kezdődik. Pénzmosás miatt emeltek vádat egy 59 éves keszthelyi kerékpárból tulajdonos ellen, aki Németországban lopott, több millió forint értékű bicikliket értékesített, közölte az Alavár megyei főügyészség. A férfi 2024 májusában négy összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt vásárolt meg egy ismeretlen eladótól, anélkül, hogy azok eredetét igazoló dokumentumokat vagy személyes adatokat kért volna. Később kiderült, hogy a bicikliket néhány nappal korábban Münchenben lopták el, a vádlott pedig hármat közülük tovább is adott, azonban az ügyletekről semmilyen nyilvántartás nem vezetett. A keszthelyi járási ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta az ügyben. Külön honlap segíti a lakosokat a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés ügyében, és megkezdődik egy egészségügyi monitoring is, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a kormányhivatalok kivizsgálják, hogy a lakosság által bevitt minták mekkora szennyezettséget mutatnak. Megerősítette, hogy már létrejött a tárcaközi aszbeszt munkacsoport, illetve felállt egy közös magyar-osztrák bizottság is a szennyezés vizsgálatára. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: Indul egy újabb óra, a régió

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Sziasztok, itt Diaz
8: és Manta.
7: Ez meg a legújabb dalunk a Méreg, itt a Rádió Dabason. Hiába!

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
0: A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint kórházakat kell bezárni. Júliustól radikálisan csökkenhet az országgyűlési képviselők fizetése. Több fokkal visszaesik a hőmérséklet, de nem fogunk fázni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően
2: hírek.
0: A Magyar Orvosi Kamara elnöke Álmos Péter szerint strukturális átalakítás nélkül nem fenntartható a magyar egészségügy jelenlegi működése. A szakember úgy fogalmazott, bizonyos kórházakat be kell zárni, mert a rendszer túlterhelt és alulfinanszírozott. A MOK elnök szerint az egészségügy átalakításához mestertervre van szükség, valamint olyan szakmai irányításra, amely átlátja az ágazat egészét. Megemlítette, hogy annak idején a MOK javasolta, hogy 500 milliárddal növeljék az egészségügyre fordított forrásokat. Üdvözli, hogy végül ez be is került a kormánypárt programjába. A szakember azt is kiemelte, hogy az orvosok számára nem kizárólag a bérezés, hanem a kiszámítható jövőkép és a stabil működési feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait, juttatásait, támogatásait, valamint az országgyűlési képviselőcsoportok feltételek lennének a legfontosabb visszatartó erők a magánszektor felé való elvándorlás helyett. A Tisza kormány radikálisan csökkenteni az országgyűlési képviselők tiszteletdíjait,

0: megbüntetnék azokat a jogi kiskapukat is, amelyek átláthatatlan módon tették lehetővé a költségvetési források pártpolitikai célokra való átcsoportosítását. Költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanúja miatt vizsgálja a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintnyi támogatásának kifizetését. A nyomozók tegnap kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél. A NAV közlése szerint a büntetőeljárás célja annak feltárása, hogy a támogatási pályázatok és döntéshozatali folyamatok megfeleltek-e a jogszabályi előírásoknak. A nyomozás középpontjában a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett összesen több mint 17 milliárd forintnyi támogatás áll. A Budapest Airport utasforgalma áprilisban 0,7%-kal csaknem 1 millió 700 ezer főre emelkedett. Az első négy hónapban 5 millió 830 ezer utast kezeltek. A repülőtér kárgóforgalma is nőtt, áprilisban 17,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A vállalat szerint a közel-keleti helyzet hatása egyelőre bizonytalan, de a forgalom alapjai stabilak. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt, Volodymyr Zelenszkij erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levélben az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Pénteken derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő az égen. Az északi a szelet északkeleten helyenként még élénk erős lökések kísérhetik. Délután többnyire 23-27 fok várható, de az északkeleti határvidéken pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
2: Köszöntelek az Otthon hangján, a következő egy órában a családi piknik legérdekesebb beszélgetéseiből válogatunk. Jó rádiózást!
1: Családi piknik!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Reklámriport következik.
2: Rádió Dobas az otthon hangja, már is folytatódik tovább a műsorunk egy újabb beszélgetéssel, és Pünköst hétvégéhez közeledünk, sőt van itt is van Pünköst, és hát a strandok szerintem megtelnek majd ezen a hétvégén, már ahol ugye nyitva lesznek, és hát az egyik ilyen strand, ami biztosan nyitva lesz, illetve fürdő, az az Aqualand Ráckevén. Vonalban köszöntöm már Selmeci Juliannát, Aqualand kommunikációs és értékesítési munkatársát. Szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szervusz Krisztián, köszöntöm a Dabas Rádió hallgatóit.
2: És hát ugye azért beszélgetünk, hiszen Pünköst hétvégén nálatok is megnyílik a szabadtéri rész, úgyhogy várjátok már a strandolni vágyókat.
3: Igen, országos viszonylatban is az elsők között nyitjuk meg a szabadtéri strandunkat, az úgynevezett akvaparkunkat. Miért is akvapark? Több termálvizes élményvedencét fogunk megnyitni. Családi gyerekverzióban, aztán ugye van egy olyan medencünk, ami vízibárral is rendelkezik, és élményelek meg kell egyaránt, úgyhogy ez is egy szerves részét képezi a strand nyitásnak és maga a strand funkciónak. A vízilőtlabdapálya, a sodró folyosó, a kültéri úszómedence is üzembiztos lesz, illetve amit mindenki nagyon vár, gyerekek, felnőttek egyaránt, az a csúszdaparkunk, úgyhogy az is működni fog. És ugye van nekünk egy olyan részünk is, részünk a kültéri területen, ahol három medence egymás mellett helyezkedik el, mondjuk a főbejárattól egy picit távolabbi részen, egy ilyen csendesebb, nyugodt helyen. Ezek a medencék alapvetően egész évben elérhetőek, de most így ettől a hétvégétől már szintén a strand részét fogják képezni. Úgyhogy lényegében nálunk a nyugisabb, pihentető medencés, napozás és strandolástól egészen a zenétől hangos, a jókedvtől hangos, animációtól, különböző programoktól színes, igazi beach hangulat is elérhető lesz.
2: És hát úgy tudom, hogy nem csak a fürdőzni vágyókat várjatok, hanem akik oda látogatnak, különféle programokkal is készültek.
3: Igen, a pünkösdi hétvégén, mivel jó idő lesz, ezért ugye önmagában a csúszdázás és a termálvizes csópanás gyönyörű parkunkban, ez alapvetően már egy szuper program, de a mi üzletpolitikánk mindig is az volt, és idén nyáron sem fog változni, hogy programokat biztosítunk a vendégeink számára, és ezek olyan programok, amik már a belépőjegyben vannak becsomagolva, illetve akik belépőjegyet váltanak hozzánk bizonyos zónákra, azok a programokon, azok a vendégek ingyenesen vehetnek részt. Ilyen kültéren zajló strandos programok lesznek, az animációs játékok, amiket főleg a medencébe, vizes közegben játszunk a gyerekekkel. Ezekben vannak versenyek is, meg igazából a játék öröméért és élményéért kis végzett aktivitások. A legkisebbekre is gondoltunk, a nagyobbacskákra is, úgyhogy ezeket nagyon szeretik a gyerekek, és ami plusz jó hír, hogy a területen különböző vendéglátóegységek működnek, vannak, amelyek saját üzemeltetésben, de vannak partnereink is, és a partnereink az idei évben is ajánlottak fel finomságokat, rejtő kuponokat, úgyhogy ezeket meg lehet nyerni majd a játékok, versenyek során. Aztán gondolunk mindig a mozgásra, a rekreációra, évek óta stabil szolgáltatás, nem csak nyáron, az Aqua Fitness és különböző rekreációs foglalkozások, amiket kolléganőnk tart két alkalommal minden nap. Most a strandnyitás alkalmával a vízilőtlabda medencében fognak nagyon jó zenékre tornázni majd a vendégeink. Vasárnap és hétfőn bábszínház programot tartunk. A Karakala medence partján lesz felállítva ez a kis rögtönzött színpad, és Pille Tamás színvész interaktív bábelőadással várja mindkét nap a gyerekeket, 13 órakor kezdődik ez a bábelőadás. Az Aqua Cinema programunk szintén egész éves, de ugye minden évszakban más és más élményt nyújt, attól függően, hogy milyen környezet vesz bennünket körül. Hát most nálunk minden zöld és színes, nagyon jó idő van, csillagos az ég volt, úgyhogy mind a három napon 16 órától záróráig folyamatosan filmeket vetítünk az óriás letfalunkra. Szombaton, akik szeretnének jó sokáig nálunk maradni, éjjel egy óráig tudnak nálunk szórakozni és fürdőzni egyetlen egy belépőjeggyel. És akkor egy picit hadd beszéljek a vitáközpontunkról. Ugye nálunk nagyon aktív szauna élet folyik egész évben, és erre a hétvégére is egy kiemelt eseménnyel készülnek a fürdő szauna mesterei. Egy évben körülbelül két alkalommal szoktuk megrendezni az Aqualand Masters Day-t. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nincsenek vendégszauna mesterek, csak a fürdőnk szauna mesterei, és ők hát ilyen meglepetés programokkal készülnek, plusz bevonják a jelenlévő vendégeket a programok megkomponálásába. Ez kiterjedhet a zenére, a program erősségére, a felhasznált illóolajokra, és hát a spontaneitás még abban is megmutatkozik, hogy itt páros programok, de akár egyszerre 3-4 szauna mester is legyez ilyen alkalmakkal, még az is lehet, hogy jelmezben.
2: És hát nem csak most hétvégén várjátok ugye az említett programokra a vendégeket, hanem azért itt különböző alkalmakkor tematikus programok is zajlanak. Pont benne vagyunk már egy angol hétben is, pontosabban egy brit hétben a szaunákban, hogyha ezt vesszük alapul, mint program. De hogyha medencékbe megyünk ki, akkor pedig egy iskolazáró bulit is tartatok majd hamarosan.
3: Igen, igen, ezt nagyon jól látod, Krisztián, amúgy javaslom a kedves hallgatóknak, hogy az aqualand.hu oldalon a hírek programok menüpontban rögtön az elején át tudják nézni, hogy mivel készülünk alapvetően a nyári szezonban, mik azok a kiemelt programok, amiket szíves figyelmük ajánljunk a vendégeknek, illetve az aquapark menüpontban is jól kivannak ezek részletezve. Ezek mindig változnak, tehát ennél csak több program lesz, de amik már fixek, azok láthatók. És igen, jól látod, hogy tematikus brit hetünk kezdődik május 22-én. A tematikus hetekről azt kell tudni, hogy minden hónapban kiválasztunk egy országot, és képzeletbeli utazásra visszük a vendégeinket. Ez az utazás történik egyrészt a szaunában, aztán a vízimoziban, és a vendéglátás is reflektál, ugye a saját üzemeltetési mediterrán bisztrónk minden egyes ilyen alkalomkor kiemelt heti ajánlatot kreál, és igyekszünk ilyenkor az adott országra hangolni a vendégeket, úgyhogy holnap péntek este lesz a brit tematikus hét nyitó programja, aztán szombaton ugye a Masters Day, az egy teljesen más, de vasárnap ismét a brit hétre vonatkozó felöntéseket tartanak a szaunamesterek. A mediterrán bistrónkba péntektől kapható a brit finomságokat rejtő ajánlat, úgyhogy ez itt szépen építkezik, és maga a szauna tematika és a vendéglátás, valamint a múlti egészen 31-ig, hát hogy is mondjam, reflektál erre az eseményre. És ugye említettél egy jó kis tanévzárot, hogy is említetted, de én pontosítom, igen. Szóval ugye pünkösd hétvégén kinyitunk, aztán még lesz egy kis idő a nyári szünetig. Az utolsó tanítási nap június 19-e, és mi ezt szeretnénk nagyon megünnepelni a gyerekekkel, családokkal. Konkrétan egy Back to Pool nevű partit fogunk tartani. Ugye szeptemberben mindig a Back to School van mindenhol. Nálunk most Back to Pool lesz, és nem más lesz nálunk a Residens DJ ezen a napon, mint a rádió egy DJ-je, egy DJ-je, Newvik. Ő fog érkezni, és egy nagyon komoly 5 órás szettel készül, és ezt nevezzük egyszerűen csak medencés bulinak, tehát jó zene, Newvikkel, szuper hangulatban, és egy ilyen medencés buli, amit sokszor elképzelnek a kedves vendégek, vagy az otthon ülők a lelki szemeik előtt. Mi igyekszünk most ezt a nyári feelinget úgy elhozni, hogy hát így kezdődjön ez a bizonyos nyári szünet ezzel a kiemelt programmal. Newvik délután 5 és este 10 között folyamatosan itt lesz velünk, de 10 órát követően sem fognak elhalkulni a hangszórok, hiszen megyünk tovább az éjszakai szórakoztatás irányába, és a jó hír az, hogy ezt a programunkat is tartalmazza minden strandot érintő belépőjegyünk, tehát nem lesz külön belépőjegy erre a programra.
2: És hát említetted, hogy ugye a hírek programok menüpontban megtalálható az összes program, úgyhogy itt akár kulturális programokkal is találkozhatnak az érdeklődők a nyár folyamán, sportprogrammal, illetve hát a bulizás sem fog elmaradni, úgyhogy számtalan programmal készültök idén nyáron. Talán még ami nagy kérdés, hogy az árak tekintetében van-e változás a tavalyi évhez képest?
3: Ugye ez minden évben, főleg amióta ugye szinte minden éve, de sokkal kisebb idő intervallumot is érintenek energia áremelések. Valamit mi sem tudunk elkerülni, de úgy gondolom és úgy látom az elképzésünk alapján, hogy, ha vannak emelések, azok általában szezonváltáskor egyfajta szolgáltatási kör kibővülésével járó folyamatok, és azért nem drasztikusak. Tehát, hogy néhány 100 forint, vagy egy 2000 forintos különbség jelenhet meg, illetve igyekszünk a belépőjegy árához mérten egyszerűen lehetőségeket biztosítani a szórakozásra, tehát akár a strandot vesszük, akár a szaunát, semmiért nem kell külön fizetni. Tehát vannak ugye olyan fürdők, vagy olyan kreációs helyszínek, ahol van belépőjegy, és aztán a szauna felöntéseknek külön díja van, meg minden másnak külön díja van, úgyhogy mi ezzel próbáljuk vonzóvá tenni, vagy vonzóvának tartani a mi belépőjegyeinket, hogy itt igazából nem csak egy belépőjegyet vásárol meg a kedves vendég, hanem lényegében nagyon sok élményt, programot, lehetőséget abban a pillanatban, hogy átlépi a bizonyos kaput, ahol az órával be tud jönni hozzánk.
2: Na hát ez remek végszó, és akkor ne felejtsétek el, az Aqualand oldalán minden információ megtalálható a programokkal kapcsolatban, és úgy, hogyha van időtök, akkor időzzetek minél többet nyáron Ráckevén. Selmeszi Juliánnak pedig köszönjük szépen, hogy tájékoztatod bennünket.
3: Nagyon szívesen, és tisztán engedd meg, hogy még a legvégére, amellett, hogy tényleg nem mennék bele így külön-külön a hónapokba, mert kiválóan összefoglaltad kategorikusan a programkínálatunkat. A június 1-i pedagógus nap és a július 1-i szemmelweis nap, de szeretném még egy picit a fókuszt rátenni, hiszen itt 50%-os strandbelépőjeggyel várjuk az érintetteket. Jó, tehát június 1 pedagógus nap és július 1 szemmelweis nap. Ezeket jobban ki fogjuk majd részletezni a felületen, és nagy szeretettel várjuk a pedagógusokat és az egészségügyben dolgozókat.
2: Mi pedig köszönjük szépen a kiegészítést ezzel.
1: Reklámriportot hallottál.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Családi

0: vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Már is folytatódik tovább a műsor itt a 93.4-en, és benépesült a stúdió fiatalokkal, mert hogy Encsen rendezték meg az országos Darts Matek szuper döntőt, és vendégeink ott jártak. Sziasztok! Mutatkozzatok be, illetve, hogy honnan is érkeztetek, azt is mondjátok el.
2: Táborfalváról érkeztünk, és én Gazsóanna vagyok.
3: Én Béni Adél vagyok.
4: Én Horváth Zsombor vagyok.
5: Én Kovács Kristóf Ferenc vagyok.
1: Sziasztok! Darts Matek versenyen voltatok. Szerintem kezdjük azzal a beszélgetést, hogy pontosan mi is ez a Darts Matek, hogyan kell elképzelni.
2: Egy ilyen applikáció, amiben ilyen matekos és dartsos kérdések vannak, hogy például egy darts puzzle, amiben ki kell rakni a darts táblát, vagy jelennek meg számok, és meg kell keresni a darts táblán.
1: És hogyan készültök erre a versenyre? Vagy hogyan ismerkedtetek meg egyáltalán ezzel a, nem is tudom, minek nevezzük ezt a darts matekot?
2: Hogy először úgy másodikba vagy elsőbe kezdhettük, és akkor mindig a gépen csináltunk az osztállyal ilyen dolgokat, és dobáltunk, és azután tavaly kezdtük el a versenyt.
1: Hogyan zajlik a felkészülésetek? Nyugodtan.
3: Például vannak lapok, amiről tanulni kell az elméleti feladatokra, meg gépeken gyorsasági feladatokra.
1: Fiúk, ti hogy készültetek?
4: És még a táblára is kell dobálni, és egyre ügyesebbnek kell lenni.
1: És akkor hogy képzeljük el ezt? Hogy zajlik maga a verseny? Tehát, hogyha ti vagytok mondjuk éppen versenyben, akkor mi történik?
2: Az, hogy első körben mi dobáltunk, hogy kaptunk először 3 nyilat, ledobtuk. Uh-huh.
1: Tehát úgy, mint a darts játéknál, dobni kell a nyilat, igen?
2: Azután még egyszer ledobtuk a sajátunkat, odaadtuk a többieknek, és hozzáírták a pontjainkhoz, és azután megcsináltuk a feladatokat, amik ilyen már számolósak voltak. Lementünk egyénibe számolni, és jöttek az elméleti feladatok.
1: Uh-huh. Az elméleti feladatoknál egyébként milyen kérdések szoktak előjönni, vagy mivel kapcsolatos kérdések?
3: Például mondjuk matek kérdések.
5: Vagy dartsbert.
3: Mondjuk egy példát?
1: Mondj, nyugodtan, persze, igen.
3: Mondjuk igaz-hamis, és megkérdezték az egyiknél, hogy a első televíziós ilyen igazi verseny mikor volt. Azt írták, hogy 1978-ban, de 1992-ben, és hamist írtunk rá.
1: Ó, hát akkor ez nem volt akkor jó válasz. Ugye a verseny az Encsen volt a héten. Hogyan zajlott? Milyen élményeitek van?
2: Nagyon jó volt.
3: Például volt ott fagyizás.
5: Fiú? Volt kint ilyen tollasozás.
2: Volt volt játszótér is. Meg ilyen hokiszerű élmény is, amit nem igen játszottunk, hanem egy ilyen baseball.
1: Tehát akkor nem csak a versenyről szólt, hanem hogy jól is érezzétek magatokat. Igen. Ugye máshonnan is érkeztek nyilván osztályok, illetve versenyzők. Mennyire sikerült velük megismerkedni?
2: Végül is voltak a Lánchíd iskolaiak is, és őket már ismertük.
3: Igen. Például voltak ott negyedikesek, és megdicsértük őket, ők is végül is értek el helyezetben az első ötben, de nem gondoltuk volna, hogy mi elsők lettünk.
2: Igen.
1: Miért? Miért nem gondoltátok, hogy ti lesztek?
3: Azért, mert mi a harmadik, negyedik korosztályban vagyunk, és nagyon ügyesek voltak a többiek is, és mi azért nem gondoltuk bele, mi már az ötödik helynél azt hittük, hogy nincs esély.
2: Igen.
3: És egyszer csak zajlott. Elsők lettünk.
2: Fantasztikus érzés volt.
4: Nagyon jó.
1: Kérdések azok mennyire voltak mondjuk nehezebbek, vagy mondjuk ez a verseny szellem, ez a versenyhelyzet mennyire nehezítette mondjuk nektek a tudásnak a bizonyítását?
3: Nem volt annyira nehéz.
1: Nem volt nehéz. Nem. Tehát ugyanolyan volt, mint hogyha mondjuk ott a suliba gyakorolnátok, úgy vettétek.
3: Igen, hasonló.
2: Igen. Igen.
1: Többieken hogy láttátok? Nekik nehéz volt szerintetek?
3: Szerintem mindenki nagyon ügyes volt, és
1: mindenki élvezte a versenyt. Srácok, ti hogy éreztétek magatokat a döntőben?
4: Nagyon jól.
1: Nektek volt valami nehézség a Döntőben?
4: Hát inkább a dobálás volt, uh-huh. mert hogy pontosan kellett dobni.
2: Uh-huh. A dobás volt a nehéz.
1: Egyébként tényleg, hogyha ezt nézzük, akkor maga dobása nehezebb, vagy azok a tudás alapú kérdések, amik hozzá kapcsolódnak? Melyik szokott nektek problémát okozni?
3: A dobálás.
4: Dobálás. Inkább a dobálás.
2: Nekem jobbára a dobálás, meg van olyan, amikor volt olyan az elméleti feladatban, hogy össze kellett húzogatni, uh-huh. hogy melyik melyikre igaz.
1: És miért pont a dobás az, ami nektek nehéz? Hát,
3: mi még nem vagyunk benne uh-huh. nagyon jók, de uh-huh. jókat dobunk attól még.
2: Igen.
1: És mi a cél? Mi a további...
2: Az, hogy a táblára oda...
4: legalább igen. a táblába belemenjen.
2: Tavaly nagyon-nagyon nem voltunk jók.
3: Uh-huh. Jók voltunk, de nem de. A legjobb volt a dobálás, meg a gyorsasági felület.
2: Azt se tudtuk, hol áll a fejünk.
3: Igen.
4: Igen, mert másodikosok
3: újra próbáltuk, és egyszer csak sikerült elsőnek lenni.
1: Mennyit kell készülni egyébként egy ilyen versenyre?
2: Eléggé sokat.
4: Elég, nagyon sokat, nagyon sokat.
1: Ez heti szinten mennyi plusz órát
2: minden
1: jelent?
2: Nap.
1: Minden nap. Minden nap.
3: Minden nap. Minden nap. Minden nap olyan 2-1 órát.
1: Uh-huh. És akkor külön a tudásra is készültök, illetve külön akkor a dobásra is gondolom.
2: Igen.
3: Igen.
2: Igen. Mert külön gyakorlunk erre a ilyen óriási táblán is.
1: Uh-huh. Célok? Jövőben, akár továbbtanulás tekintetében, esetleg sport felé fogtok majd elmenni, hogyha már a darts részét nézzük, vagy a matematika lesz majd inkább, amivel szeretnétek jobban foglalkozni, vagy teljesen más célok vannak?
2: Nekem jobbára mindkettő tetszik, de még nem gondoltam annyira nem ki az életem.
3: Hát én is hasonló, de szerintem én szeretnék maradni ebbe a gyorsasági darts-matek feladatokban.
4: Uh-huh. Én is szeretnék ebbe a darts-matekos, gyorsasági feladatos játékba maradni.
3: Én is szeretnék ebben maradni.
1: Na hát akkor mindenkinek megvannak már a céljai.
2: Igen.
1: Lassan vége a sulinak. Nyáron is azért kell majd foglalkozni. Ezzel?
2: Hát, nem kell.
3: Hát hogy... most nem kell olyan sokat, uh-huh. most itt az ideje picit pihenni nekünk is, de attól még foglalkozhatunk a dobással otthon, meg ilyesmi.
1: Hogy fog telni a nyár nálatok?
2: Hát nálam csupa táborral, és néha lesz olyan, hogy otthon leszek a testvéreimnél is, ott fogok aludni, és illetve a mamámnál is.
3: Mi most nyáron 2-szer fogunk utazni, uh-huh. meg még egy táborba is fogok menni.
4: Fiú. Én holnap elmegyek a Németországba, és nekem is a nyár csupatáborból és pihenésből fog állni.
3: Nekünk a nyár az abból fog állni, hogy sokat vagyunk kint, játszunk, és ilyenek.
1: Na, szuper, akkor lesz idő kipihenni majd ezt az izgalmat, ami ugye rátok várt a héten.
2: Igen.
1: Gratulálunk az eredményhez, köszönjük. És akkor ugye ősszel folytatjátok tovább felkészülést, és akkor jövő évben is megmérettetitek magatokat.
2: Igen.
1: Szuper. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és gratulálunk az eredményhez.
2: Köszönjük.

0: szép a világ.
1: A családi piknik válogatás.
2: Reggel 6 óra van.
3: Reggel 6 óra van.
4: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
2: Novel,
3: Noticias,
2: Novinky,
3: News,
2: magyarul és érthetően
3: hírek.
4: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az országgyűlés, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk.

0: van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Száz halombatta csapatával játszott a hétvégén a dabasi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc foglalt össze rádióknak a találkozót.
3: Elmúlt hétvégén az Érd Arénában utolsó előtti bajnoki mérkőzését játszott a NB1B és férfi csapatunk. Száz halombatta csapata volt az ellenfelünk. Két forduló telt el győzelem nélkül, mindenképpen a fiúk már nagyon éhesek voltak az újabb sikerre. Hát tét nélkül ez az utolsó két mérkőzés, de azért mégis bajnokként és a tabela vezetőként érkezni bárhova azért presztízs a számunkra. Szerencsére jól indult a mérkőzés is, az ötödik percben tudtuk átvenni a vezetést, és onnantól folyamatosan irányítottuk a találkozó menetét. 2-3 gól körül alakult folyamatosan a különbség, a szünetre 17-20-as állással mehettük. Tából nem nagyon látszott a második fél idő elején sem, hogy a 100 halombatta meg tudná fordítani ezt a találkozót. Próbálkoztak nagyon sok mindennel, 7-6 elleni játékkal is. Erre is jól reagáltuk, jó védekezéssel, kapusgóllal, üres kapusgóllal is eredményesek voltunk. Úgyhogy igazából nem nagyon maradt már eldöntendő kérdés a találkozó végére, csak azt, hogy számszerűen mi lesz a különbség. Egy újabb gólzáporos mérkőzés, 41 gólt szereztünk, 36-ot kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy az utolsó idegenbeli mérkőzés győztesen tudtuk lezárni.
2: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 2026. május 29-én pénteken reggel 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en a hét utolsó munkanapján, amikor is a Magdolnák ünnepik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Bele is kezdünk a napba, hamarosan közlekedünk, illetve azt is megnézzük, hogy miket ünneplünk ma.
4: Az ország szívében
5: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas,
5: az otthon hangja. TikTok, ébren vagy?
4: Rádió Dabas, az otthon

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: mielőtt egy rövid kereskedelmi szünetre mennénk el, ajánlom nektek a kamerával a föld körül előadás sorozat következő alkalmát, amit majd május 29-én 18 órától tartanak. Téma Vietnám, múltja és jelene, az előadó pedig Várajai Márton nyugalmazott vietnámi követ. A helyszín, ahol mindez meghallgatható, Albert Irsa, Pesti út 85 szám alatt, ez a Móra Ferenc művelődési ház. Most rövid szünet, utána már is folytatjuk tovább a reggelt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt, telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
9: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
10: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
11: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
12: Volkswagen.
13: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok, ébren vagy?
3: Rád

Callum Scott felvétele után már is megnézzük, hogy miket ünnepelünk a mai napon. A legviccesebb és a legfurcsább nem hivatalos világnap a mai napon talán a tegyél egy párnát a hűtődre nap. Ez a bizarr szokás egyébként még a korai 1900-as évekre nyúlik vissza, amikor a hűtőszekrények elődjeiben a hűvös kamrákba textil darabokat tettek. A babona szerint ugyanis ez szerencsét, egészséget és anyagi bőséget hozott a házhoz, ma már poénból egy valódi párnát helyeznek a hűtő tetejére ezen a napon, és hogyha már a vicces világnapoknál tartunk, azért van néhány tárgyunk is, amiket ünneplünk. Ilyen például a gémkapocs világnapja. A mindennapi kis irodai segédeszköz ünnepe, amelyet sokan a Microsoft egykori, sokak által idegesítőnek talált asszisztense a Clippy emléke előtt tisztelegve ünnepelnek meg. Aztán ma van a rózsaszín flamingók napja is. A gicses, de ikonikus műanyag kerti flamingók előtt tiszteleg a mai nap, és a nemzetközi csigás napot is ma tartják, ami lassításra és a természet apró élőlényeinek értékelésére ösztönöz. Vannak azért ennél fontosabb dolgok, amiről megemlékeznek, ilyen például az ENSZ békefenntartók nemzetközi napja, ami a mai. A hivatalos ENSZ emléknap azok tiszteletére, akik a békefenntartó missziókban szolgáltak, vagy életüket vesztették. Aztán szintén ma van az emésztőrendszer egészségének világnapja. A gasztroenterológiai világszervezet kezdeményezésére, a helyes táplálkozás, illetve a gyomor egészségének megőrzésére hívják fel a figyelmet. És a nemzetközi Mount Everest nap is ma van, Edmund Hillary és Tenzing Norgay 1953-as első sikeres csúcshódításának emlékére ünneplik. Mi pedig zenélünk tovább, méghozzá Pinkkel.

0: TikTok minden hétköznap. Reklám.
1: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
2: Ez reklám volt.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. május 29-én pénteken reggel. Ordasi Brögi vagyok, és ma velem ébredhettek. Itt a 93.4-ben. Nézzük a névnaposokat. Ma a Magdolnák, a Máriák és a Jukunduszok ünnepelnek, de hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor a Maximokat is ma köszönhetjük. Ami az időjárást illeti, hát egy kis lehűlés tapasztalható, 14 fokot mutatnak most a hőmérők, és ez azért csupán a 23-asig emelkedik, de jó hír, hogy hétvégén akár 30 fokot is mérhetünk. Ha már úton vagytok, akkor arra figyeljetek, hogy a 4-es főúton ülők közelében két személyautó ütközött össze a 30-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben. Aztán az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-as közötti terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra, szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávban egyébként jobb tempóban lehet haladni. Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok, már sokan haladnak az M3-as autópályán Bagnál és Mogyoródnál is. Az M0-as autóti csomóponttól befelé is torlódásban kell araszolgatni, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Mendén és Maglódon, valamint az 51-es főúton is a főváros irányába. Szóval csak óvatosan, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen érkeznek legfrissebb híreink. 7 óra után vagyunk 1 perccel. Jó reggel!
4: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Nachrichten,
6: Novel,
5: Noticias,
6: Novinky,
5: News,
6: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megmentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi

0: feladatokhoz kapcsolódó tiszteletdíj szorzókról. A képviselői tiszteletdíj javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 7 óra után vagyunk 6 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brögi vagyok, és ez a TikTok, itt az otthon hangján. A hírekben 28 fokot is mondtak, az én adataim szerint csak 23 lesz, de ezzel nem veheti el a kedvünket. Szuper zenékkel várunk mindenkit. És hát péntek van, már itt a hétvége, amikor is 30-32 fokot is mérhetünk majd. Természetesen ennek is részletesen utána járunk. Mindezek előtt azonban érkezzen a Coldplay rögtön az óra elején. Viva la vida, jó reggelt!
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég tiktak. Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosan, az otthon hangja, ő volt Bruno Mars itt a 93.4-en, 2 perccel 4:48 után. Hogyha autóban ültök az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és az M0-es közötti terelésben kell autózni, a külső sávban lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell készülni, az átterelt belső sávot javasoljuk. A 4-es főúton ülő közelében két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, és hát továbbra is erős a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, úgyhogy vezessetek óvatosan, és hogyha fennakadást tapasztaltok, hívjatok minket a 29-562-562-es telefonszámon. Most pedig nézzük, mit ígérnek már a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Pénteken könnyebben beleáll a kos olyan helyzetekbe is, amelyeket máskor inkább elkerülne. A bikának a kapcsolatai kerülnek fókuszba ezen a pénteken, és most nehezen viseli a felszínes kommunikációt. A pénteki nap sűrűbb lehet az ikreknek, mint tervezte, de most kifejezetten jól bírja a nyomást. Most minden intenzívebben érheti a rákot, legyen szó szerelemről, családról, vagy akár egy apró megjegyzésről. Pénteken nehezen viseli az oroszlán, ha valaki bele akar szólni a dolgaiba. A skorpió hold érzékenyebbé tehet. A kommunikáció ma kulcs szerepet kaphat a szűz életében. Könnyen lehet, hogy olyan információ jut el hozzád, amely teljesen más világításba helyezi a helyzetet. Pénteken fontos lehet a mérleg szemmel a biztonság és a kiszámíthatóság. Mégis történhet valami, ami kizökkenthet a megszokott ritmusodból. Kedves skorpió, a hold a te jegyedben jár, ezért minden érzelem intenzívebben érkezhet el hozzád. Pénteken szüksége lehet a nyilasnak egy kis visszavonulásra, mert az utóbbi időszak túlságosan felpörgött. A bak most jobban figyel arra, kik veszik körül, és könnyebben kiszúrja az őszintétlen helyzeteket. Kedves vízöntő, pénteken nagyobb figyelem irányulhat rád, ezért fontos lesz, hogyan kommunikálsz másokkal. A skorpió hold kifejezetten inspirálóan hat a halakra, ezért most könnyebben ráérzel arra, merre kell tovább haladni. Hát rajta!
2: Déli időben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker.
1: Wilserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Új lengyel önkormányzata vizsgálja, érkezhetette a településre azbesztet tartalmazó kőzúzalék. Bízik a szakmai párbeszédben Csívharaszt polgármestere az önkormányzati struktúra átalakítása kapcsán. Verőfényes napsütés várható.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Május 29-e van, péntek, reggel 7:30. Új lengyel önkormányzata vizsgálja, érkezhetette a településre azbesztet tartalmazó kőzúzalék. Ugyanis megjelent egy településlista azon magyarországi települések neveivel, amelyek érintettek lehetnek a 2015 és 2026 között az osztrák bányákból származó, potenciálisan azbesztet tartalmazó kőzúzalék problémájával. Petrányi Tamás polgármester közleménye szerint az EKR adatok alapján 2023. szeptemberében valóban történt egy új lengyelre irányuló szállítás. Ugyanakkor az önkormányzat hangsúlyozza, a külterületi utak felújításához használt kőzúzalék teljesítménynyilatkozatok szerint magyarországi, a Pilisből származó anyag volt. A közlemény kitér arra is, hogy az interaktív térképen megjelölt Dózsa György utca vélhetően tévesen került a listára. A település vezetés felvette a kapcsolatot az adatokat korábban kikérő szakemberrel, aki megerősítette. Új lengyel csak GPS alapú beazonosítás miatt szerepel a térképen, konkrét utcacím nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat további adatszolgáltatást kér a NAV-tól, valamint megkeresi az osztrák környezetvédelmi és bányafelügyeleti hatóságokat is, hogy pontosabb információkat szerezzenek a szállítmány útjáról és sorsáról. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, addig folytatják a tényfeltárást, amíg az ügy minden részlete megnyugtató módon nem tisztázódik. Bízik a szakmai párbeszédben Pulis József az önkormányzati struktúra átalakítása kapcsán. Többen attól tartanak, hogy például az iskolák úgy kerülnek vissza az önkormányzatokhoz, hogy forrást nem biztosítanak hozzá. Közel másfél évtizede vették át a tankerületek az iskolák fenntartását, amely eleinte komoly problémákat okozott, amelyek egy része idővel megoldódott, más részük azonban azóta is fennáll. Jelenlegi helyzetükben azonban az önkormányzatok nem bírnák sem anyagilag, sem apparátusban fenntartani az oktatási intézményeket.
2: Bizakodó vagyok abban a szempontból, hogy mindenképpen várható szakmai önkormányzatok közi konzultáció, tehát hogy egy párbeszéd fog elindulni, és akkor közösen lesz majd ez az új önkormányzati struktúra kialakítva. Úgyhogy én ezt várom, hogy majd a közeljövőben ez el fog indulni. Ugye az itt most akár csak a parlamentre gondolva a feladatoknál, ugye a legfontosabb, amiről hallunk folyamatosan, az Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, aminek ugye van egy augusztus 31-es határidő, hogy ne vesszen el. Tehát mindenképpen azt látom, hogy az lesz most a fő hangsúly, úgyhogy akkor meglátjuk, hogy utána mi lesz. Ugye itt nagyon megy a kérdés, hogy akkor mi lesz például az iskolákkal, ami felé mi szegeződött már. Nem egyszerű dolog, hogy akkor az most visszakerül az önkormányzat, nem kerül vissza, milyen struktúrába fog működni. Azért 14 éve elterültek most már iskolánk tőlünk, az önkormányzatoktól. Azóta nagyon sokat változott a világ is, változott az oktatási rendszer, az, hogy mit tanulnak a gyerekek, milyen tematika. Tehát egy nagyon más világ van már azért 14 év alatt is, ami változott így az oktatás szempontjából, és azért a méret nem mindegy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért oké, hogy nyilatkoznak és megjelennek a nagyobb városok, és ők kérnek, hogy nekik mi legyen, hogy legyen, milyen feladatok, de azért menjünk már erre a szintre, és ahol egy 2300 lakos önkormányzat van, hogy nekünk milyen terheink lennének avval, hogy akár bármilyen intézmények szempontjából, például az iskola visszakülne hozzánk. Nincs megfelelő szakmai apparátusunk, tehát az önkormányzatnál még létszámot kéne bővíteni, hogy a polgármesteri hivatalra gondolok legfőképpen, akik ennek azt az adminisztrációs terhet el tudja végezni. Azon kívül maga ugye egy nagyobb létszám ide kerül, és akkor ott van még mindig az, hogy az intézménynek a nagysága, hogy annak az üzemeltetése, a fenntartása. Tehát nekünk elég most jelen pillanatban az óvodánkat, a bölcsödénket és maga még az önkormányzathoz való közszolgáltatásokat ellátni jelen kereteink között, nem hogy még egy nagyobb iskolát is most így hirtelen visszaadnának.
7: A szolgálati lakás felújításának második üteme kezdődik Dán-Szentmiklóson, illetve külterületi utak újulnak meg, valamint a közvilágítás korszerűsítése várható a közeljövőben. Ezek mind a Magyar Falu program forrásaiból kapnak finanszírozást. Sipeki Zsolt polgármester elmondta, az elmúlt évtizedben a településnek jó időszaka volt pályázati szempontból, hiszen több lehetőségük adódott.
10: Küszöbön áll gyakorlatilag egy tetőépítés Magyar Falu programból, egy szolgálati lakás második építkezésének második szakasz, a tetőfelújítás következik, már kiválasztottuk a kivitelezőt jövő héten, ha minden igaz, már munkában is állnak a mesteremberek. Ezt követően a nyár második felében remélhetőleg megépül a KAP pályázaton belül külterületi útfejlesztéseit, két mezőgazdasági illetve ipari területeket megközelítendő volt, vagy aszfaltbútkolattal rendelkező, de erodálódott aszfaltbútkolattal rendelkező út felújítása történik majd meg. Küszöbön áll a világítás korszerűsítésre, LED-es világítótestek felszerelésére elnyert pályázat felhasználása is, ez még egy közbeszerzési eljárás előtt van, tehát a következő testületi ülésen tervezünk erről döntést hozni, úgyhogy ebben az évben ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel megvagyunk, vagy remélem, hogy megleszünk és le fogjuk tudni zárni. Ezt követően jön a 17-es év, amire jó lenne minél hamarabb felkészülni, hogy már azt is fejlesztésekkel tudjuk kezdeni.
7: A szállópor mennyiségével kapcsolatban szeretnének párbeszédet kezdeményezni Dunavarsányban. Dunavarsány és Délegyháza fokozott porterhelésnek van kitéve a területükön működő kavicsbányák miatt. A szállítás során képződő por mindennapos jelenség, amelyet a bányákon kívül a száradó, meg nem művelt mezőgazdasági területek súlyosbítana. Dr. Bilicsics Zita országgyűlési képviselő választási programjának része az akkreditált mérőállomások telepítése a Duna mellett. Amíg ez a folyamat elindul, párbeszédet szeretnének kezdeményezni a területükön működő kavicsbányákkal a munkafolyamatok optimalizálására, hogy azok minél kevésbé terheljék a környezetet, belefoglalva a kavicsszállító teherautók útvonalát és sebességét. Kapcsolatba lehet lépni továbbá a területükön mezőgazdasági tevékenységet végzőkkel annak érdekében, hogy munkájukat minél környezettudatosabban végezzék, és ezt az önkormányzat is segítse információval, de akár anyagilag is, modern technológiák meghonosításának ösztönzésével. Megkeresnék a Magyar Mérnöki Kamara építési tagozatát is, és kérnének tőlük szakvéleményt, hogy a kavicsos utakat hogyan pormentesíthetik, önkormányzati területeiket hogyan kezelhetik.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északi északnyugati szél. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
9: Friss,
8: frappáns,
9: finomra hangolt reggeli műsor.
8: Óramű pontossággal.
9: Tiktak.
8: Minden hétköznap.
9: Ébren vagy?
11: Ha jól közel.
8: A TikTok, a Rádió Davas reggeli műsora.
9: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
8: TikTok, velünk garantáltan jól indul a nap.
11: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
9: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja 3 perc múlva 3:48. Jó reggelt kívánok a most csatlakozóknak. Maneskinnel folytatjuk, de itt lesz még a Blaha Louisiana. No meg elárulom azt is, hogy kik ünneplik ma a névnapjukat. Ma a Magdolnákat ünnepeljük. A Magdolna Héber eredetű néva, Magdalena magyar változata, jelentése torony, illetve bástya. Hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor köszönhetjük a Máriákat, a Jukundusokat, illetve a Maximumokat is. És hát mindezek mellett sok boldogságot a mai szülinaposoknak. Maneskinnel folytatjuk, na megkinyitjuk a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Túlnyomóan derült vagy gyengén fátyol felhős napos száraz időre van kilátás, de az északkeleti-keleti megyékben gomoly felhők is képződhetnek. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, kiemelten a Szabolcs megye térségében erős lökések is kísérhetik. Délutánra 22 és 27 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 12 és 21 fok közötti értékekre lehet számítani. A hidegfront elvonultával ismét melegebbre fordul az időjárás, de szombaton már újabb frontok érkezésére van kilátás. Egyelőre így átmenetileg enyhülhetnek a frontérzékenyek panaszai, de a légköri helyzet nem maradt tartósan kedvező. A szabadban továbbra is számolni kell az erős UV-sugárzással. Fontos tehát, hogy gondoskodjunk a megfelelő fényvédelemről.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 10 perc múlva 8 óra, friss híreink vannak az utaktól. A 441-es főúton Nagykörös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija, a 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. A 4-es főúton ülő közelében két személyautó ütközött össze a 30-as kilométernél, félpályás korlátozás van érvényben, és hát továbbra is élénk a forgalom Budapest felé, hamarosan hozom a részleteket, maradjatok velünk!
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
2: tiktak. Állj már le!
1: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
4: Tiktak, minden hétköznap.
3: Reklám.
5: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Reflex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
6: Ez reklám volt.

0: Rádiótopos az otthon hangja, pontosan 8 óra van, Teddy Swims énekelt, ez volt a Bad Dreams itt a 93.4-en. A folytatásban megnézzük, mi a helyzet az utakon, aztán pedig folytatjuk a lapozórával. Tartsatok velünk továbbra is! A 4-es félúton ülők közelében két személyautó ütközött össze, a 30-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 441-es főúton Nagykörös külterületén kigyulladt egy jármű pótkocsija, a 20-as kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, és élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, így telítettek a sávok az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és Ecser között, aztán az M1-es autópályán, az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, de sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, a 31-es főúton, az 51-es és az 510-es főúton, valamint a Csepel-sziget útjain. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben kell autózni, érdemes az átterelt belső sávot használni, hiszen itt jobb tempóban lehet közlekedni. 29-562-562, ez pedig már a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Előre is köszönjük!
1: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkát. Sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit.

0: Hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében. Tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 8 óra után vagyunk, 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez már a lapozóra, itt a 93.4-en. Amivel pedig indítunk, az a Jump, aztán pedig itt lesz Pál Dénes és a Years and Years, maradjatok velünk.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
5: Hey guys, I'm Amber Mark.
6: Yeah, this is J Balvin.
3: Jump. 93.4
2: Rádió Dabas.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ami volt Pál Dénes és a Tulipán, mint a 93.43 perccel a 4:49 előtt. Yours and Yours, valamint Whitney Houston velük folytatjuk, de itt lesz még a Strand Fesztivál 2018-as himnusza is, az oda futhatnánk, úgyhogy érdemes velünk tartani.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Megállapodás született a tűzszünet meghosszabbításáról, erről ír a Magyar Hírlap. Megállapodtak a tűzszünet meghosszabbításáról az Egyesült Államok és Irán tárgyalói. Az egyesség tartalmazza az atomprogramról szóló tárgyalások megkezdését is, közölték amerikai kormányzati illetékesek csütörtökön. Részletek és a teljes cikk a Magyar Hírlap hasábjain. NATO országban okozott pánikot az orosz drón, ez már a Magyar Nemzet cikke. Az első jelentések szerint kigyulladt egy épület, miután eltévedt drón csapódott bele. Az eddigi információk alapján az orosz eredetű eszköz ukrajnai célpontok felé tartott, amikor eddig tisztázatlan körülmények között letért pályájáról és Galati városa felé vette az irányt. Részletek is a teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádiódobos az otthon hangja, meg volt Whitney Houston, meg a 93.4-en 10 perccel fél 9 előtt. Folytatjuk a lapozórát, aztán pedig itt lesz a New Level Empire.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: A Fidesz-KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését, erről ír a Népszava. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. Részletek és a teljes cikk a Népszava hasábjain. Kormányváltás utáni első ülésére készül a fővárosi közgyűlés, ez már a 444 cikke. Utoljára februárban ülésezett a fővárosi közgyűlés építő jellegűnek, azonban azt az ülést már nem nagyon lehetett nevezni. A Fidesz és a Tisza ugyanis leginkább egymással volt elfogadva. Egy sor dolgot már azzal ütöttek el a tiszás képviselők, hogy majd a kormányváltás után térjenek rájuk vissza. Részletek és a teljes cikk a 444 oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. 93.4-en.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, 2 perc múlva 8:30. Folytatjuk még hozzá lapozórával, aztán pedig itt lesz Horváth Tamás és a Százszor Szép.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menü ajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlatát. Gulyásleves, csedársajttal töltött csirkemell, rizibizivel és rösztiburgonyával, valamint kompóttal. Aztán van még vörösboros marhapörkölt tarhonyával és savanyúsággal, zöldséges, rakott karfiol bulgurral és veggaföllel, növényi tejszínes paradicsomos tészta, olasz kolbásszal és áfonyás pannakotta a desszert. A Sárjávéci mai kínálata hideg eperkrémleves, de van még szegedi babgulyás, barack töltelékes gombóc, jós morzsában, porcukorral, egyben sült lecsós tarja rizivizivel, ropogós kacsacomb, gyümölcsragúval és szezámos burgonyapürével, valamint rántott tőkehalfilé majonézes burgonyasalátával. Nézzük a konyha kínálatát, ami bableves gazdagon, vargányás, tejszínes, pavardelle, palbékönös csirkemellel, rántott csirkecomb parázs burgonyával, mézes, mustáros friss salátával, kemenc és pisztránk parmezános, sztékburgonyával, joghurtos kapros uborka salátával, a desszert pedig somlói galuska. Na, jó étvágyat!
2: Reklám voltam.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobocsánz otthon hangja, 8 perccel vagyunk fél 9 után, hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben megnézünk egy premiért, aztán ellátogatunk Ócsára, ahol kinyílnak a pincék a hétvégén, aztán irány Vecsés, ahol mesefesztivállal várnak minket, sőt Hartyánra is ellátogatunk, ahol gyereknappal várják a kicsiket és a nagyokat. Szuper programokat ajánlunk tehát 9 óra után, érdemes velünk tartani.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: És hát a BL döntőt is ajánlhatnám, mint program lehetőséget, bár jegyet nem nagyon kapni rá, sőt, szállodát sem, bár akad még egy-két hely, több milliós áron, az Index ezt vette górcső alá. Az egekbe szöktek a budapesti és környékbeli szálláshelyek árai a hétvégi labdarúgó bajnokok ligája döntő miatt. A szombaton 18 órakor kezdődő Paris Saint-Germain-Arsenal mérkőzésre természetesen már réges-régen minden jegy elkelt elviekben. A Puskás Arénában a szálláshelyek azonban még mindig vannak, bármennyire hihetetlen, sőt, ha megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik az ember, most még elérhető áron is. A Bajnokok Ligája döntő elképesztő turisztikai vonzerővel bír, egyes becslések szerint a hétvégére akár 250 ezer vendég is érkezhet Budapestre. Ez persze egy kicsit eltúlzott szám, legalábbis a cikk szerint, részletek tehát az Indexen. Szoboszlai Dominik elmondta, hogy melyik csapat nyerje a Bajnokok Ligája döntőt, ez már az Origó cikke. Szoboszlai Dominik elárulta, hogy melyik csapat nyerje a budapesti BL döntőt szombat este. Ugye a Puskás Arénában találkozik a címvédő Paris Saint-Germain és az angol bajnok Arsenal a Bajnokok Ligája döntőben. Szoboszlainak viszonylag friss élményei vannak mindkét csapatról, hiszen a Liverpoolt pont a PSG búcsúztatta a BL negyed döntőben, amíg az Arsenalt a Premier League-ből ismerheti testközelből a magyar középpályás. Ha kíváncsiak vagytok, hogy mit mond Szoboszlai, az Origón megtaláljátok.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Hobby Williams itt a 93.4-en 9 perccel, 9 óra előtt. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Illés György lesz, és természetesen, ha ő itt van a stúdióban, akkor biztos, hogy színház kerül a főszerepbe. A Körszínházi műhely ugyanis új bemutatóra készül. György érkezik majd a részletekkel. Aztán ellátogatunk Ócsára, ahol kinyílnak a pincék, és hát zajlanak az ócsai kulturális napok. Ócsa után irány Vecsés, ahol a Mesefesztiválon veszünk majd részt, és ha már Mesefesztivál, akkor gyerekek, és ha már a május utolsó hétvégéje, akkor gyereknap Hartyán, ahol ugyancsak gyereknapi programokkal várják a kicsiket és a nagyobbakat egyaránt. 9 óra után tehát ezekkel a témákkal várlak benneteket, maradjatok velünk!
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Elhalasztják és újra tervezik a Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált, erről ír a Magyar Nemzet. Elhalasztják és újra tervezik a 2021 óta a Veszprém Balaton régió városaiban megrendezett Mozgó Magyar Mozgókép Fesztivált, közölték a szervezők. A Veszprém Balaton 2023 ZRT sajtóosztálya azt írta, hogy a 2026 júniusára tervezett fesztivált megújult formában és új időpontban rendezik meg Veszprémben és a Balaton régióiban. Részletek és a teljes cikk a Magyar Nemzet hasábjain. Demeter Szilárd elismerte, valóban létezett tiltólista a közmédiában, ez már az Index cikke. Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum egykori főigazgatója elismerte, hogy létezett egy bizonyos tiltólista, és bizonyos előadókat és zenekarokat utasításra nem játszottak a közmédiában. Demeter azonban azt mondta, ezek az utasítások nem tőle származtak. Részletek és a teljes cikk az Indexen.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A

0: TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
2: Pontosan 9 óra van, nézzük, mi a helyzet az utakon. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok az M0-áson, az M1-esen, az M6-oson, de sokan haladnak a 10-esen, a 11-esen, a 31-esen, az 51-es és az 510-es főúton, valamint a Csepel-sziget út. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és az M0-ás közötti terelésben kell autózni. A külső sávban lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell készülni. Az átterelt belső sávot érdemes használni. Vezessetek óvatosan.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. Örös teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a

0: kérdésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúlfelhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Már is kezdődik a Sztereó, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Illés Györgyi. Szia, köszöntelek az éterben.
6: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
5: Már mondtam a hallgatóinknak így a reggel folyamán, hogyha te jössz a stúdióba, akkor biztos, hogy színház lesz a téma, és hát ezúttal is bizony a színház lesz a téma, hiszen a Körszínházi Műhely új bemutatóra, premierre készül.
6: Igen, szombaton lesz az új premierünk, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk. Tegnap is éjszakába nyúlóan, és ma is éjszakába nyúlóan még próbálni fogunk. Ez egy nagyon szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató darab lesz, amit már megszokhattak tőlünk tulajdonképpen a nézők, hogy igyekszünk szórakoztatni, de közben azért nyújtani valami olyan csemegét is, amin el lehet gondolkozni. Ez a Tinder mesék, ez is egy saját darab egyébként. Mostanában több szempontból saját darabokat írunk, egyrészt, mert akkor nem kell fizetni senkinek érte, hanem mi készítjük el, és a másik pedig, hogy sokkal jobban összekovácsol minket, és arról írhatunk, arról tudósíthatunk a nézőknek, ami valóban igazán érdekel minket.
5: Tulajdonképpen akkor ez egy közös koprodukciós sztori.
6: Igen, Szabó Róbert a főszereplő, akivel ketten írtuk lényegében a szövegeket, ő hozta az ötletet, ami egy fantasztikus ötlet, méghozzá a Tinder nevű felület, ugye, hogyha nem tudják a hallgatók, akkor ez egy ilyen párkereső oldal, és egy olyan férfiról szól, aki 6 nővel találkozott a Tinderen keresztül, és a különböző viszontagságokat mondja el, és az ezzel kapcsolatos gondolatait is, mert hogy itt jelenetek lesznek, és egy ilyen stand-up-szerű monológokkal lesz tűzdelve ez az este.
5: Ezek szerint van férfi erő a csapatban.
6: Egy darab végre. Igen, egyébként azzal már nincsen gondunk, hogy jöjjenek a nézők, mert képzeld el, hogy ezt is, ebből most meghirdettünk 2 előadást, be kellett tenni gyorsan egy harmadikat, mert pillanatok alatt elfogytak a jegyek, ennek nagyon örülünk, de egy dolgot még mindig nem hangsúlyozunk eléggé, hogy játszani is lehet jönni, és nem csak nézni.
5: Na most hát, ha a férfiak is kedvet kapnak és csatlakoznak a társulathoz, milyen volt a közös munka, hogy ment a folyamat?
6: Jaj, hát nagyon jó mindig. Mindig nagyon, nagyon csodálatos. Ezt már sokszor elmondtam itt is, hogy nagyon sokféle ember jön össze. Ugye eddig csak nők voltunk, de most egy férfi erőnk is van. És hát különböző helyekről, különböző korú, különböző meglátású, különböző iskolázottságú, szóval mindenben különböző emberek találtak rá egy ilyen csodálatos közösségre, ami tényleg egy valódi közösség lett. És hát elképesztő nagy önismereti erő is. Most megint bebizonyosodott, hogy akár a próbák nehézsége, hogy átlökjük magunkat ezeken a nehézségeken, akár az érzelmi megjelenése ennek a darabnak szintén nehézséget okoz.
5: Pont arra akartam rákanyarodni, hogy figyelve az előadásaitokat, hihetetlen fejlődési ívet járnak be maguk a szereplők is egy-egy próbafolyamat, egy-egy előadás során.
6: Most 4 évesek lettünk áprilisban, és a 4 év alatt valóban rengeteget fejlődtek, tehát elképesztő. Ez most megint egy olyan darab, amiben mindenki részt vesz, talán egy kivétellel, és hasonlóan a Sex on the Beach című darabunkhoz, amit tulajdonképpen vált ez a darab olyan szempontból, hogy

0: vagy szintén saját, szintén mindenki részt vesz benne. Szerintem ez szórakoztatóbb, tehát rendkívül sokat nevetünk, mert nem spórolunk a humorral, de ugyanakkor azért megérinti az embert, és nagyon sok mindenen elgondolkozik az életéből, párkapcsolatairól, kereséseiről.
1: Említetted, hogy be kellett tenni egy harmadik előadást, tehát akkor teltházzal fut még ebben a szezonban.
0: Igen, teljesen teltházzal, most szombaton bemutatunk, lesz utána 12-én, 13-án lesz egy-egy előadás, és aztán szeptemberben folytatjuk.
1: És mivel folytatjátok még, hiszen több darabot mutattatok be az elmúlt időszakban, és mindig folyik valami a háttérben is.
0: Igen, még azért nem hirdettem következő évadot, mert most nagyon örülök, hogyha ezen most túlrágjuk magunkat, mert nem egy könnyű előadás egyébként. Zenéssel is készülünk, már évek óta, csak aztán mindig elfogy a, hogy mondjam, a kedv vagy a bátorság, hogy vállalják a zenéset, de most már nagyon szeretnék valamilyen zenés produkciót is csinálni.
1: Na hát akkor ez a jövő zenéje, hogy fog kinézni nálatok a nyár?
0: Nyáron általában egy-egy ilyen egésznapos kurzust tartok a társulatnak, tehát nincsenek a normál heti próbák, és lehet készülni majd mindenféle tréningre. Lesz zenei tréningünk is egyébként egy hetes, ezt majd meg fogjuk hirdetni. Ez ingyenes lesz valószínűleg, és lesznek talán meditációs napok is.
1: Még egy valamit mindenképpen emeljünk be ebbe a mai beszélgetésbe, ez pedig a pécsi kurzus, ami hamarosan elstartol, és ahogy beültél a stúdióba, mondtam, hogy hát nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Mesélj nekünk egy picit róla, hát ha más is felkapja a fejét ennek hallatán.
0: Igen, egy éve lesz most már, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem adjunktusa lettem, ahol a művészi beszédért vagyok felelős minden színésznek és minden színházi rendezőnek, és ennek kapcsán egy picit önös érdekből, mivel nincsenek tanáraim, nagyon-nagyon kevés a tanár ebben a témában, ezért indítok egy képzést, ami egy egyéves szakirányú továbbképzés diplomás emberek számára. Bárki jelentkezhet tulajdonképpen, aki diplomával rendelkezik, és az lesz a neve, hogy művészi beszédtechnika, és művészi beszédtechnika foglalkozás vezetőket képzünk, ami azt jelenti, hogy színészeknek, művészeknek is lehet majd foglalkozásokat vezetni, bárkinek, tehát színjátszóban is, illetve olyan embereknek, akik pódiumon megszólalnak. Lehetnek ezek politikusok, vállalatvezetők, bárki, és ők maguk is jöhetnek. Tehát vagy vezetni ilyen kurzusokat, vagy pedig fejlődni a művészi beszédben.
1: Hogy állunk a beszéd témakörével? Mit látsz, mit hallasz mostanában?
0: Nagyon vegyes, és mindenki riogat, hogy fú, hát nem beszélünk egymással, és mindenki sokkal rosszabbul beszél. Szerintem mindig voltak jól és rosszabbul beszélő emberek. Biztos, hogy a beszéd példa az változott. Ugye te is tudod, rádióban, televízióban, egyéb helyeken most már nem csak a gyönyörűen beszélő Kossuth rádiós bemondókat halljuk, hanem nagyon sokféle műsorvezetőt, ami hát jól van így, de valóban mindenkinek szerintem a beszédén érdemes javítani, ha nem is feltétlenül a beszéd technika miatt, hanem az önkifejezés miatt, mert azzal viszont, ahogy a Tinder mesékben is egyébként megjelenik, egy picit hadilábon állunk.
1: Mit szólsz ehhez az AI uralta a világhoz, hogy elkezdünk beszélni, és AI hangon szólalunk meg? Kicsit furcsa, amikor így beszélgetnek velünk, akár egy telefonközpontban, akár bármilyen más platformon, nem tudom, nekem nagyon fura.
0: Hát nagyon furcsa persze, de az AI most mindenhova betette a lábát, ami rendben van. Tehát most teljesen fel fogja forgatni az életünket. Nagyon sok mindenben, kommunikációban és önismeretben is nagyon-nagyon sok mindenben megváltozunk. Ugye azt hallottam most nemrég valakitől, hogy amikor Kopernikusz megjelent, akkor rájöttünk, hogy nem egyedül vagyunk ezen a világon, hanem van még körülöttünk egy csomó bolygó és mindenféle. Amikor Freud megjelent, akkor megjelent az, hogy tulajdonképpen egyáltalán nem az történik bennünk, mint amit gondolunk magunkról, hanem van tudattalan. Most pedig megjelent az AI, és fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy amivel 30-40 éve foglalkoztunk, és rengeteget beleöltünk, esetleg tanultunk, mérnökök vagyunk, orvosok vagyunk, azt lehet, hogy 2 perc alatt megoldja egy gép, akkor kik is vagyunk valójában. Na, de hát ez messzire vezetne.
1: No, hát akkor térjünk is vissza, hiszen hétvégén a premier, hogyan ajánlanád a mi hallgatóink figyelmébe? Bár jegy nincs, de szeptemberre még lehet pályázni egy
0: igen, nem sokára a szeptemberi, októberi előadásokat is meg fogjuk hirdetni, mert tényleg így előzetesen is nagyon nagy siker, még nem is látták az emberek. Nagyon szórakoztató, nagyon izgalmas, abszolút a máról szól, a mai kereséseinkről, félelmeinkről, kétségbeeséseinkről, különböző karakterekkel, és nagyon-nagyon viccesen.
1: Szóval Tindermesék a Körszínházi műhelyi repertoárján, Illés Györgyinek köszönöm szépen kéz- és lábtörést.
0: Köszönjük szépen.
2: 93.4 Rádió Dabas.

Minden nap eszembe jut, este mikor lefekszem, talán túl sokat gyűlöltem és túl keveset szerettem. Azt gondolom magamnak is, nehéz bevallanom, hogy mennyi minden nem tettem meg, pedig volt rá alkalom.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád.
3: Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
6: Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Sztereó.
9: Sztereó.
8: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
9: de témázunk veled,
8: és rólad is beszélgetünk.
9: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
8: Rejtélyek és megoldások.
9: Sztereó.
8: Sztereó.
1: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, és ahogy ígértem, most Ócsára fogunk látogatni, hiszen az 50. Ócsai Kulturális Napok keretein belül ismét kinyitnak a pincék az Öreghegyi Pince soron. A témában Sponga Károlynét, az Öreghegyi Pince sor Egyesület elnökasszonyát kérdezem. Jó reggelt, köszöntöm a műsorban!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Elnök asszony, még mielőtt rátérnénk a programokra, beszéljünk egy picit arról, hogy az elmúlt időszakban tisztújítás történt az elnökségben, hogy alakultak a nevek, kik várják az érdeklődőket az elkövetkezendő időszakban, kihez lehet fordulni, amennyiben az Öreghegyi Pince sorral kapcsolatban információra, programokra lenne szükségünk.
4: Igen, az idei év tavaszán tisztújítás történt az Egyesületben. Jómagam lettem az elnök, a tagság bizalmát élvezve, illetve nagy változás maga az elnökségben nem történt. Kettő új tagot köszönhetünk magunk között. Dr. Fejes József, alsónémedi alpolgármester úr, és Dormány Tivadar került Ócsáról az elnökségbe. A többi tagunk, elnökségi tagunk változatlanul érvezik a tagság bizalmát. Varga János, ugye ő az egyik alelnökünk, Barizs Norbert, a másik alelnökünk, Gál Attila, a Tóth Béla, ők is szintén alelnökök, egyikük a Bor területén, a másikuk a Pálinka területén viszi az egyesületi feladatokat. Illetve ugye új titkárunk lett Szabóné Bán Gabriella személyében, aki igazából az én helyemre került, mert eddig én töltöttem be ezt a pozíciót. És Varga Alexandra és a többiek, mindenki, Barizs Gedeonné, mindenki maradt a helyén az elnökségben.
3: Tehát akkor egy régi új csapat várja az érdeklődőket, gondolom a cél közös, a programokról még beszélni talán korai, de azért mégiscsak, hogyha meg kellene fogalmazni egyfajta távlati célt, az mi lenne?
4: Hát mindenképpen az eddig felépített értékekkel szeretnénk tovább haladni. Megőrizzük az eddigi jól bevált rendezvényeinket, de új programokat is tervezünk. Fontos számunkra, hogy közösségünk élő, fejlődő és minden generáció számára nyitott maradjon. Minden újdonságról időben tájékoztatást fogunk adni a honlapunkon és a Facebook oldalunkon.
3: No, hát akkor érdemes keresni a Facebook oldalt, illetve az oldalt is, amin már fent van az Ócsai Orbán napi nyitott pincék napja, amely idén május 30-án esedékes. Hogyan áll össze a nap programja, mire kell számítani az érdeklődőknek?
4: Hát ugye reggel 10 órakor fog kezdődni a pincéknek a kinyitása, zenés énekszóval hangos kinyitás lesz. Sorba megyünk azok között, a pincék között, akik felajánlották, hogy kinyitnak és kóstolhatóvá teszik a boraikat. Aztán délután 1 óra 20-kor fog kezdődni a hivatalos megnyitó. Utána a helyi néptánc, illetve nem néptánc, bocsánatot kérek, hanem a helyi tánccsoportok fognak fellépni. 3 órakor Péter Slamek lesz a vendégünk, este 9 órakor Perső Cigergő fog műsort adni, és közötte pedig az eredményhirdetés fog megtörténni, mert a holnapi rendezvényünkön bor, pálinka és főzőverseny is szerepet kap, illetve ezeknek az eredményhirdetései a két fellépés között fognak történni. A helyi csoportok közül a Energy Kids Dance iskola gyerekei, tanulói fognak fellépni, aztán a Flashdance Dance iskola tanítványai, illetve az Ócsai Szenior Örömtáncosok csoportja is megtisztel minket, és még a délelőtt folyamán velünk fognak az Ócsai Népdalkör tagjai pincéket nyitogatni. Őket se szeretném kihagyni, hiszen ők is nagyon-nagyon régóta emelik Ócsának a színvonalát, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ők is velünk fognak ünnepelni, és végig a Decibel zenekar fog gondoskodni a jó hangulattól.
3: Ha már a pincéket említette, hány pince nyitja meg a kapuid, és mit kell tudnunk az ócsai borokról, aki esetlegesen még nem járt a pince soron? Mire számíthat?
4: Hát ugye elvileg Ócsán készült borok, még akkor is, hogyha esetleg máshonnan származik a szőlő, mert sajnos még a szőlő telepítés az nem történik olyan gyors ütemben. Ugye ezek a pincék igazából bor tárolására készültek, úgyhogy az Ócsán készült borokat fognak tudni kóstolni. A Facebookonkon kint van minden pince tulajdonos, aki kinyitja a pincéjét. Összesen 8 pince fog kinyitni, és ezeken a helyeken lehet majd az ő boraikat kóstolni. Mindenkinek kint van a Facebook oldalunkon az ajánlata, amiből tud kóstoltatni. Nézzék, és várjuk a kedves látogatókat.
3: Az elnök asszony mit javasolna, mi legyen az első tétel, amit megkóstol az odalátogató?
4: Hát az első tétel akkor az első pince legyen, az első nyitott pince, Esztári Vilmos pincéje, és az ő nagyon-nagyon egyedi, tényleg egyedi és kifejezetten ócsai bora, ő Otello borból készít, vagy a szőlőből készít bort, és nagyon-nagyon finom és nagyon élvezhető. Úgyhogy én akkor azt mondom, kezdjük az első pincével, és menjünk végig mind a 8-on, és kóstoljuk végig mindenkinek a nagyon finom borát. No, hát nem fog senkit csalódás érni.
3: Ha végig megyünk a pincéken és megkóstoljuk a borokat, akkor nem érdemes utána, és nem is szabad autóba ülni, de ha jól látom itt a kiírást, akkor ez is megoldott tulajdonképpen, hogy egyfajta járat működjön, igen, és hozzavigye az érdeklődőket.
4: Igen, hát valahogy Ócsáig kell eljutni mindenkinek, az ócsaiaknak pedig ugye ki kell menni a hozzá legközelebb eső buszmegállóba, mert azt is hirdettük a Facebook oldalunkon, hogy lesz egy helyi buszjárat, egy úgynevezett retróbusz, aki egy bizonyos meghatározott útvonalon a buszmegállókba az ott várakozó látogatókat felveszi, és kiszállítja a pince sor leágazásáig. Onnan sajnos egy 100 métert gyalogolni kell, de azt gondolom, hogy ez már nem lesz akkora probléma. És ez a buszjárat körülbelül fél óránként fog közlekedni, tehát a nap egész idején biztosított lesz a kijövetel és a hazaérkezés is azok számára, akik nem tudnak vagy nem szeretnének autóval érkezni.
3: Érdemes tehát ellátogatni az ócsai öreghegyi pincesorra, és elnök asszony, ha már önnel beszélek, akkor érdemes a női energiákról beszélni a bor kultúrában. Mit gondol, hogy látja, hogy állnak a nők ebben a szegmensben, mit tapasztal a borszektor e területén?
4: Hát sokan vannak a borlovagok között is, a borrendek között is női tagok, ezt tapasztaljuk egyre többen. Ugye régen ez azért nem egészen így volt, de úgy látszik, hogy a fejlődés ide is begyűrűzött, és nagyon érdekes dolog nőként bort kóstolni. Mi még ugye nem olyan színvonalon, hogy akár zsűriznénk is kóstolunk, de azért ugye borvacsorákon, bizonyos rendezvényeken mi is kóstoljuk, és ugye tanuljuk a kóstolásnak a technikáját, és nagyon nagy élmény, és azért én azt gondolom, hogy a bort inni, a magyar bort inni, ezen belül ócsai bort inni, ez szerintem nagyon nagyon felemelő dolog.
3: Máshogy kóstolnak a hölgyek, mint az urak? Mit tapasztal?
4: Szerintem igen, mert az ízlelő bimbók a nőknél azért szerintem kifinomultabbak, és bár a férfiak meg azt mondják, hogy ők szakmailag jobban látják a dolgot, de szerintem azért egy bor minősítésénél a női megérzésekre, ízlelésekre is nagy szükség van.
3: Szoktunk olyan kifejezésekkel élni, hogy ez női bor. Nos, hát hogy állunk ezzel a női borral? Létezik egyáltalán női bor?
4: Hát azt mondják, hogy amelyik olyan lágyabb, jobban iható, csúszhat, csúszik egy kicsit. Tehát erre mondják szerintem a női bort, mert régebben az édesebbekre mondták a női bor kifejezést, de ez most már egyre jobban én úgy érzékelem, hogy a nők nagy része is inkább a félédes szárazborokat szereti, és e felé, én azt gondolom, hogy a női bor az most már az ilyen kis lazább, írsai olivér, meg ilyen jó kis rozé, vagy küvé, tehát ezek felé megy el a női ízlésvilág.
3: Önnek mi a kedvence?
4: Hát én nekem a küvé.
3: No, hát akkor egy küvével kocincsunk, legalábbis így az éteren keresztül, és buzdítsunk mindenkit arra, hogy látogasson el hétvégén az Ócsai Öreghegyi pincesorra, és látogasson meg a nyitott pincéket, és érezzen nagyon-nagyon jól magát. Sponga Károlynénak köszönöm szépen, sok-sok látogatót, jó időt kívánunk önnek.
4: Várunk mindenkit szeretettel.
3: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
4: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Rádiódobosan az otthon hangja volt, Taylor Swift itt a 93.4-en. Egy perccel 10 óra előtt hamarosan folytatjuk a sztereót, ellátogatunk Vecsésre, aztán megyünk még egy kört Ócsán, úgyhogy maradjatok velünk.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
6: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hívás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Aztán a kamionstoppa hétvégén az UEFA Bajnokok Ligája döntője miatt az alábbiak szerint alakul. Május 30-án szombaton 5 és 17 óra között, május 30-án szombaton 22, május 31 vasárnap 22 óráig. Ez ugye az eredeti időszak, úgyhogy erre figyeljetek!
7: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
7: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét. Erdélyi-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre-Szentendre- autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri

0: intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28
1: fok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
5: Folytatjuk a Sztereót itt a 93.4-en az Otthon hangján, és ahogy ígértem, kapcsoljuk Vecsést, ahol már nagyon-nagyon készülnek az idei Messe Fesztiválra. Témában Méhés Matusz Esztert kérdezem. Szia Eszter, köszöntelek az éterben.
6: Szia Brigi, köszöntöm én is a hallgatókat.
5: Hanyadik idén már ez a mesefesztivál?
6: Ma már éppen a 14. Bálint Ágnes mesefesztivált fogjuk megrendezni.
5: Évről évre sikerül megújulnotok, újabbnál újabb produkciókat hoztok Vecsésre. Hogy alakul idén a felhozata, amire számíthat a közönség?
6: Hát idén is nagyon igyekeztünk a legjobb előadásokkal és játékokkal készülni, hogy megteremtsük azt a légkört és hangulatot, amit minden évben ide varázsolunk Vecsésre. Úgy gondolom, hogy ezt a közönség is látja, hiszen az ország minden pontjából és határon túlról is érkeznek hozzánk. Minden évben ugye van tematikánk, idén az egészség és az egészséges életmód, a környezettudatosság lesz a témakörünk, úgyhogy ebben próbáltunk előadásokat és játékokat is szerezni.
5: Ugye te is anyukaként szervezed a mesefesztivált már évek óta. Mennyiben másabb, amikor egy anyuka szemszögével nézed akár az egészséges életmódot, akár mondjuk a mesefesztivál egyes programelemeit?
6: Hát talán amúgy könnyebb egyrészről, hiszen le tudom tesztelni a gyerekeimen sokszor a játékokat és az előadásokat, és nyilván azt látom, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a természettel, hogy mit ad nekünk a természet, hogy miért fontos vigyáznunk rá, hogy miért nem szemetelünk, hogy miért kell gyümölcsöket fogyasztani, hogy a gyógynövényeknek milyen jó hatásai vannak, hogy a játékok mikre tanítanak meg, szemkész koordináció, stb. Úgyhogy kifejezetten fontosnak tartom, és igen, hát anyaként ezt még jobban látom, hogy a mai világban, ahol csak a technika számít, a tablet, a telefon, milyen nehéz kirángatni a gyerekeket ebből a létből, és mi a Mese Fesztiválon pontosan erre törekszünk, hogy a mese, a bábszínházak, a meseszínházak keljenek életre, arra figyeljenek a gyermekek, és hogy együtt tudjanak játszani a szüleikkel ezeken a mindenféle egészséggel kapcsolatos, okostányéros játékokkal, és hogy együtt legyenek teljes mértékben a családok, és együtt tudják tanítani is a gyerekeket arra, hogy miért fontos az egészségünk megőrzése és a természet védelme.
5: Most az egészség kiemelt téma lesz a fesztiválon, de ha így végigpörgetem az elmúlt évek program füzetét, akkor tulajdonképpen minden évben nagy szerepet kapott az egészség, a tudatos vásárlás, a tudatos játékhasználat, és azok a természetes eszközöknek a használata, ami talán kiveszőfélben van így a 21. században.
6: Igen, ez abszolút így van. A Mese Fesztivál azért... Hát ha nem is a kezdetektől, de főleg COVID után már leginkább a fenntarthatósággal újat mutatott a gyerekrendezvények és fesztiválok között. Nagyon szeretünk mi is újrahasznosított dekorációkat gyártani, például a mese

0: fesztiválra, illetve nincsenek műanyag játékok, amikor fogyasztanak az emberek, nem műanyagból kapják az ételeiket, az italaikat. Úgyhogy nagyon igyekszünk ezzel is példát mutatni, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos, hogy egy rendezvény is, meg hogy otthon mi is oda tudjunk figyelni ezekre a dolgokra, szelektív hulladékgyűjtés, repoharat csináltattunk, úgyhogy mindig is igyekeztünk így a fenntarthatósággal élni itt a fesztiválon.
1: A minőségi játékok mellett a minőségi programokra is helyezitek a fókuszt, hiszen hihetetlen közszínházi előadásokat, társulatokat hoztok le évről évre vecsésre. Idén mire számíthat a közönség ezen a fronton?
0: Igen, ez így van. Nagy szerencsénk van, mert jó viszonyt ápolunk a nagyvárosok kőszínházaival, úgyhogy szombaton például érkezik hozzánk a Bóbita Bábszínház, a Kövér Béla Bábszínház, a Kabóca Bábszínház, illetve Apacuka koncertünk lesz, és emellett még nyilván több program is lesz, illetve hát a vasárnap is természetesen nagyon erős lesz az Aranyszamárral, Kőhalmi Ferenc zenés bűvés sójával, Varázsbáb színházzal, Ziránó színházzal, illetve az Iszkiri koncerttel koronázzuk meg a napot. Ez is nagyon fontos nekünk, hogy az országból az általunk legjobbnak ítélt produkciók érkezzenek ide, illetve hát aki épp el tud jönni, vagy ráér, meg hát minden évben nyilván másokat szeretünk hívni, de nagyon odafigyelünk rá, hogy a legjobbak közül válogassunk.
1: Ezúttal is több helyszínen várjátok az érdeklődőket, hiszen nem csupán a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti téren, hanem egyéb helyszíneken is lesznek programelemek, attrakciók.
0: Így van, így van. Ugye most hétvégén, május 30-án és 31-én a Bálint Ágnes Kulturális Központ előtti főtér mellett a Bálint Ágnes Emlékházba is várjuk a látogatókat. Ide például ingyenes kisvonat és kisbusz, illetve egy mentesítő régi autóbusz is szállítja az embereket, mert ugye nagyon sokan jönnek, hogy gördülékenyen át tudjanak menni az előadásokra és játszani, illetve a Market Centrában, Ferihegy Market Centrában is szombaton lesz délelőtt program, 10 órától gólyalábas felvonulás, 11 órától pedig egy óriás bábos előadást hoz nekünk a babtársulat, ezzel is úgy bevonva egész vecsést igazából, illetve megmutatva a közönségünknek, hogy micsoda értékekkel rendelkezünk.
1: A gyerekek mellett a szülőkre is helyezitek a fókuszt, hiszen apassátor, anyassátor, tehát minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy az egész család jól érezze magát, és teljes legyen a nap.
0: Igen, ez így van. Van anyatanyánk és apatanyánk, így viccesen elnevezve. Régen amúgy ez úgy született, hogy gondoltuk, egy ilyen pihenő lesz a szülőknek, hogy mondjuk az egyik szülő az bemegy egy kicsit ejtőzni, vagy valami felnőttesebb programot találunk ki nekik, de ez nem jött be, mert mindig együtt mentek a gyerekekkel, aminek amúgy viszont nagyon örültünk. Úgyhogy ezt így átalakítottuk, és akkor az anyatanyában például házi tésztát fognak készíteni az emberek, illetve lekvárt főznek, kóstolnak, és egészségtudatos témakörben tudnak tájékozódni, illetve kézműves foglalkozások lesznek, ahol ilyen anyalánya, anyafia programok lesznek. Az apatanyában pedig fémhulladékok újra gondolva játszótér, illetve ilyen reflexfejlesztő játékok, szóval egy kicsit olyan fiúsabb, ami ugye az apukáknak is jobb lehet, hogyha ellátogatnak hozzánk. Úgyhogy nagyon, nagyon készülünk, és hát természetesen minden ingyenes a fesztiválon, minden játék teljes mértékben ingyenes, és az utazás is ingyenes, ugye az egyik helyszínről a másikra, úgyhogy mindenképpen mindenkit várunk hozzánk.
1: Beszélgettünk ugye fenntarthatóságról, meg minőségi játékokról, minőségi előadásokról, de ahogy meséltél, az jutott eszembe, hogy itt a legnagyobb fókusz talán a minőségi időre esik, ami a anya-apa-gyermek triázban megvalósulhat.
0: Igen, igen, ez abszolút így van, hogy azt látjuk, hogy leginkább együtt játszanak a szülők a gyerekekkel. Természetesen vannak olyan játékok, amire mondjuk csak a gyerek mehet föl, mondjuk egy ládavasút vagy egy falmászás, de a többi, a táblás játékok, a gyűjtögetős játékok, a Dunai kincsmosó, illetve van bent a házban egy egészséggel kapcsolatos kiállításunk, ezek mind olyanok, amik igénylik, hogy a szülő is részt vegyen benne, és hogy együtt játszon a gyermekével, illetve természetesen a nagyszülők is, mert ők is nagyon sokan jönnek hozzánk unokákkal. Úgyhogy mindenképp erre helyezzük a hangsúlyt, hogy ne az történjen, hogy a gyerek bemegy valahova játszani, a szülő pedig nézi ezt, hanem hogy úgy együtt töltsenek el minőségi időt valóban, ahogy mondod.
1: Azon gondolkodtam, hogy ez már a 14. és tulajdonképpen felnőtt egy generáció, hiszen kisgyermekkortól, aki vecsésre vitte a mesefesztiválra gyermeknapon a gyermekét, az lassan már a kamasz gyermekét citálja el, hogyha elmegy, de a kistesóval szerintem még a kamasz gyerek is tulajdonképpen ott tud lenni, és minőségi időt tud így együtt eltölteni a család. Milyen érzés ebbe így belegondolni?
0: Fantasztikus, de az még a legjobb érzés, amikor így véletlenül elkapok vecsésieket, akik hallom, hogy ahhoz igazítják mondjuk a májusukat, hogy itt most jön a mesefesztivál. Szóval, hogy úgy benne van a tudatukban, az agyukban, hogy ha május és vecsés, akkor mesefesztivál, és ez egy fix program, és akkor tuti, hogy nem mennek sehova, mert annyira szeretik. Vagy amikor aggódnak értünk, hogy szakad az eső, és úgy építjük a fesztivált, hogy ők is annyira érzik ezt a szeretetet, amivel szervezzük, és amivel oda tesszük magunkat, természetesen az önkormányzat támogatásával, hogy ez ingyenes lehessen, hogy ezt így átveszik tőlünk, és ugyanúgy szeretik, és hogy alap nekik, hogy a mesefesztiválon ott vannak mindig, és ez egy ilyen piros betűs ünnepít vecsésen, és szerencsére már azért az országban is.
1: A visszajáró gondolom tudják, hogy érdemes regisztrálni, hiszen van mesepárti regisztráció.
0: Igen, ez így van. Mesepárti regisztrációnk van. Az online az már lezárult tegnap éjfélkor, viszont a helyszínen is tudnak majd regisztrálni, és akkor már is kezdődhet a játék, illetve van egy pontgyűjtő játékunk is, ezért erre is felhívnám a figyelmet, ezért kell regisztrálni, megjelöltünk 10 játékot a helyszíneken, ahol össze kell gyűjteni pontosan 6 kis almácskát, és akkor még ajándékot is kaphatnak a gyermekek, ez is természetesen ingyenes.
1: Eszter, melyik programelemet várod a leginkább, vagy a gyerekeid melyik programelemet várják a leginkább az idei mesefesztiválról?
0: Hát, hogy őszinte legyek, én a legjobban mindig azt szeretem, amikor megnyitjuk a fesztivált, és egy óriási flashmobbal vecsésnek a táncos gyermekei bejönnek a térre, dübörgő zenével, jókedvel, és itt összegyűlünk, nem tudom, ezren a téren, és megnézzük, akkor ugye elkezdődik a fesztivál, és úgy megérik egy egész éves munka, vagy beérik, inkább úgy mondanám, és nekem az a legfantasztikusabb érzés. A gyerekeim pedig a Láda vasutat várják legjobban, mert imádják, illetve a kalandpályát. Szerintem most már a falmászásra is fel fognak merészkedni, és kipróbálják, de nagyon szeretik például a Fedezzük fel hazánk élő világát játékot, vagy a Csupacsodát. Ezek mind kézzel készült fajátékok, amit csodálatos emberek hoznak el vidékről, az ő szellemi termékeik ezek, és ezekkel nagyon-nagyon szeretnek játszani, és fél órákat, órákat el vannak vele. Illetve még kiemelném, hogy a Semmelweis Egyetemnek a hallgatói is eljönnek hozzánk, a Teddy Maci kórházukkal, és akkor játékosan be tudják mutatni a gyermekeknek, hogy mi történik az orvosnál, mit vizsgál egy orvos például, és akkor egy picit közelebb hozzák ezt a részét is a gyerekeknek, hogy ne féljenek az orvosoktól. Úgyhogy tényleg mindenképp érdemes eljönni hozzánk.
1: No, hát ez egy jó zárszó volt. Mindenképp látogassunk el vecsésre hétvégén a Mesefesztiválra. Nézzük meg a koncerteket, játszunk minél több játékkal, és hát tanuljunk az egészséges életmódról új dolgokat. Méhész Matus Eszternek köszönöm szépen. Jó időt, sok-sok látogatót kívánunk nektek.
0: Nagyon köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmét.
1: Szép napot, szia!
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Sztereó. Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
2: A Sztereó támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: Ez még mindig a Sztereó, itt a 93.4-en az otthon hangján, ahol is kapcsoljuk Ócsát, ahol zajlanak az 50. ócsai kulturális napok. A témában Kormos Rebekát, az Egressy Gábor Szabadidőközpont igazgatóját kérdezem. Szia Rebeka, jó reggelt, köszöntelek az éterben.
4: Szervusz, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat ezen a igazán szép májusi napon.
3: Mozgalmas heteken, napokon, hétvégeken vagytok túl. Mesélj nekünk egy picit az élményeidről, aztán rátérünk a jövőre is, hiszen vannak még programok az elkövetkezendő időszakra is.
4: Igen, kicsit ugye így az 50. kulturális, ócsai kulturális napok egy hónapjának ugye az utolsó harmadába értünk, tehát már kétharmad úgymond mögöttünk van, tele élményekkel és némi kicsi fáradtsággal is, talán ezt a hallgatók is hallják a hangomon, hogy bizony ez a rengeteg sok program, amivel mind regionálisan, mind pedig Ócsán azt gondolom, hogy igen színes programot tudtunk felsorakoztatni. Tényleg hatalmas élményeken vagyunk túl, akárha a Benzingőz Fesztivál kicsit rockosabb stílusából indulunk ki, egészen ugye az Opera Gáláig, aztán Kis Tibi és az Aranyakkord volt nálunk, és ugye ezek most csupa-csupa ilyen nagy kiemelt, közismert dolgok, de hát nagyszerű dolgok történtek még emellett is, mert hogy a legfiatalabb muzsikusaink is megszólaltak, ugye a kis kamara koncertünkön, őket talán így a Múzsák Művészeti Iskola keretén belül nyilván a régióban is sokan tudhatják, hogy kikről van szó, hiszen ez a művészeti iskola ugye nem csak Ócsán működik, hanem gyakorlatilag Dabas teljes térségében, és hát velük együtt nem csak az ő zenéjüket tudtuk meghallgatni, hanem a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Hegedűs Endre zongora művész is egy zseniális koncertet adott itt az ócsai katolikus templomba. Úgyhogy tényleg tel is tele vagyunk élményekkel, hiszen volt még velünk olyan fiatalember, aki ugyan ócsai kötődésű, de azt gondolom, hogy sokaknak példa lehet, ő Boncsarovszky Balázs volt, és az Ócsai Polgári Kultúra és Kör kávéházi estéjén vett részt egy pódiumbeszélgetés során. Ő ifjúsági, illetve mondjuk úgy, hogy tudományos nagykövet, de egy fiatalember, aki mögött már egy egész komoly tudományos karrier van, és hát még ugye erről szólt a beszélgetés, hogy mi minden áll még előtte. Nálunk járt még Tomor Anita, aki ugye egy kimondottan közismert bestseller írónk volt, ez is generációkat hozott össze, azt kell, hogy mondjam, ez az alkalom, és hát itt a nagy májusi meleg egy picit nyakon öntött minket, hogy úgy mondjam, Lakatos László önálló estjén, stand-upos önálló estjén nem csak a nevetésnek volt sajnos helye, hanem tényleg egy kicsit izzasztó volt a légkör, és hát emiatt ugye egy picit, hogy mondjam, izgalom is van bennünk, hiszen ma este a Hullajó Nász Éjszaka két felvonásos színi darab fog nálunk megvalósulni, és hát egy picit ugye ott is a meleg miatt aggódunk, de ma már igyekeztünk erre is technikai megoldásokat találni.
3: No hát akkor a mai este kipipálva, legalábbis ami a programokat illeti, de hát nem állunk meg a ma esténél, zajlanak tovább az 50. ócsai kulturális napok, robogunk az esemény naptárunkban.
4: Hát bizony, hogy nem állunk meg, mert hogy egy igen sűrű hétvége áll előttünk. Egyrészt nagyon nagy szeretettel készülünk ugye mi is az Orbán napi nyitott pincék napjára, ahol az Ócsai Öreghegyi Pincesor Egyesület az, aki a főszervező. Mi úgymond csak egy picit besegítünk nekik. Ugye ez is egy régiót megmozgató esemény. Azt gondolom, hogy nagyon nagy szeretettel készül az Egyesület. És hát utána pedig a gyerekeké lesz a főszerep, hiszen vasárnap ugye a megszokott gyereknap beköszönt mindenhol az egész országba. Mi kiemelten az Ócsai Művelődési Ház keretén belül működő klubokra építjük ezt a napot, tehát az a alap gondolatunk, hogy mind azok a hétköznap ingyenesen elérhető klubok vegyenek részt, és ők adják a gerincét ennek a programnak, ahol a gyerekek különböző tevékenységekkel találkozhatnak. Persze minden klub óriási ötletekkel rukkol elő, úgyhogy itt a, nem tudom én, játék karakterek tervezésétől, a társas játékon keresztül, a Waldorf baba készítésig, nagyon sok minden lesz, élményfestés, és tehát a klubok nagyon is, hogy erre törekszenek, hogy minél több mindent meg tudjanak mutatni magukból, de emellett természetesen a kis színpadon lesz a gyermekeknek olyan előadás, ami Dr. Buborról szól egy kicsit. Lehet, hogy ez az előadás nem csak a gyerekeknek fog szólni, hanem az ő szüleiknek is, úgyhogy igyekeztünk egy ilyen generációkat összekötő előadást megtalálni. Aztán Sing Vicky fog érkezni hozzánk, ugye ő a Disney gyermekdalokkal, azt gondolom, hogy ismerősen cseng mind a szülők, mind a gyermekek számára. És hát emellett a hátsó kertünkbe csak a mozgásé lesz a terep, úgyhogy aki mozogni szeretne, jól érezni magát, egy kicsit a gyerkőcével együtt lenni, várunk mindenkit nagy szeretettel ezen a vasárnapi napon is.
3: A hétvége a gyermekeké, és itt a programok sorában még mindig nem állunk meg, hiszen ahogy nézem, még a jövő hét folyamán, június első hetében is vannak olyan program elemek, amelyek ócsára csábítják a lakosságot.
4: Igen, ugye ez már az utolsó hete lesz ennek a fél évszázados rendezvénysorozatnak. Június 4-én a trianoni emléknap számunkra az idén nem csak emiatt lesz kiemelt, hogy egy méltó megemlékezéssel készüljünk erre az alkalomra, hanem az is egy nagyszerű dolog, hogy 100 éves jubileumát éli az a hősi emlékmű, amely nálunk itt a Városházával szemben lévő területen megtalálható. Úgyhogy igazán kedves a szívünknek, úgymond. Hát már ha mondhatjuk, hogy egy ilyen megemlékezés kedves tud. De azt gondolom, hogy mégiscsak fontos, hogy helyi értékként tudjuk ugye ezeket a köztéri szobrokat és emlékműveket kezelni. Az idén kiemelten jó leső dolog az, hogy egy helyi zenész lesz az, aki élőben, tehát hegedű játékával a himnuszt, a székely himnuszt meg fogja szólaltatni, illetve ugye a megemlékezés koszorúit fogja kísérni játékával. Ő Sallai Jenő, aki ugye rendkívüli nemzetközi elismeréseket kapott az idei évben, úgyhogy egy picit a megemlékezés és a büszkeség fog egy picit ebben a programunkban összekapcsolódni, de azt gondolom, hogy ez helyén is van, és nyilván azok a közösségek fogják képviseltetni magukat, akik határon túlról ide származó, tehát most már esetleg Ócsán élő közösségekről van szó, de mégis ugye bizonyos gyökereikkel még azért a határon túli területekrehez kapcsolódnak. És aztán június 5-én pedig egy picit a pedagógusok felé fordulunk, mert hogy a városi pedagógus napot és a díjakat, amivel megköszönjük nekik az egész éves munkájukat, a városi kitüntető díjakat is át fogjuk adni pénteken, és hát őnekik egy picit, hogy mondjam, a saját életük humoros oldalát próbáltuk egy picit behozni nekik, hogy szórakoztató legyen ez az alkalom, ne csak a megbecsülést kapják meg, hanem egy kis munkázásra is legyen lehetőség, úgyhogy a pedagógus munkatársas fog érkezni a számukra, és gyakorlatilag így az intézményen belüli programok lezárulnak, de hát ott pénteken még este még mindig folytatódik, mert hogy egy nyárköszöntő jótékonysági batyus bál is fogja várni a vendégeket, ez pedig a katolikus plébánián kerül megszervezésre, és akkor itt lesz a pont, mondhatnám, de az a helyzet, hogy még a nyárköszöntéshez nálunk most már tényleg mondhatom, hogy hagyományként hozzá tartozik a kerti mozi, úgyhogy szombaton már is kertmozi lesz a Béke Egyesülettel való közös munkánkban, úgyhogy kövessenek minket Ócsán, mert igyekszünk nagyon-nagyon sok és színes programot összeállítani az önök számára.
3: Rebeka, van kedvenc pillanatod az elmúlt hónapból, ami így a máig, hát úgy benned él, és így ha azt mondják, hogy 50. Ócsai kulturális napok, akkor ez így felvillan, vagy fel fog villanni.
4: Nagyon sok kedvenc pillanatom van, de mégis ki kell, hogy emeljek egyet, mégpedig azt, amikor a Hegedűs Endrének a zongora koncertjén, ugye ő egy nemzetközileg igen elismert zongora művész, tehát nem csak a magyarországi viszonyokban, viszont egy rendkívüli zenepedagógus is egyben, és ugye erre a zongora alkalomra elhívtuk azokat a zongoristákat, akik Ócsán vagy a régióban, a művészeti iskolában zongorázni tanulnak, és a végén megtapsoltuk ezeket az ifjú diákokat is, picit megelőlegezve nekik azokat a sikeres alkalmakat, ahova igenis elérhetnek akkor, hogyha a tehetségüket kitartóan gondozzák, és szemben állva ővelük, amikor így felálltak, és mindenki megtapsolta őket, az ő arckifejezésük az egy felejthetetlen pillanat.
3: Kívánok még sok ilyen pillanatot, és hát kívánom azt is, hogy sokan látogassanak el a hétvégén, illetve a jövő héten is Ócsára a már említett programokat látogatva. Akkor most Rebekának köszönöm szépen, sok sikert kívánok a programokhoz.
4: Én is köszönöm, és még egyszer szeretném mondani, hogy szeretettel várunk mindenkit Ócsára.
3: Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék,
6: itt a reklám.
7: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
5: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
8: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
5: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
9: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
11: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
12: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
1: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
13: Volkswagen.
14: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
15: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereo támogatója az Arany Korona ékszerbolt.
3: És ez még mindig a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján, Vecsés és Ócsa után, most Irán Újhartyán, ahol ugyancsak gyereknappal várják az érdeklődőket a hétvégén. A témában Budai Nyíri Margót kérdezem. Szia Margó, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Mivel várjátok a kicsiket és a nagyobbakat is?
4: Hát próbáltuk igen úgy felépíteni ezt a rendezvényt, hogy nagyjából az összes még gyerekszámba menő embert meg tudjuk szólítani. Kicsiktől a nagyokig, kezdésnek bábos mesekuckó várja az érdeklődőket, a legkisebbeket, ahogy a délutáni alvásból felébrednek 16:30. Aztán pedig a Pitypang zenekar gyerekkoncertje, egy élő interaktív gyerekkoncert lesz a színpadon, majd pedig a legaktívabbakat várjuk egy tini diszkóra. Soltész Andris alias DJ Sólyom várja a gyerekeket, ők az újhatyán gyerekek ismerhetik őt, mert az iskolába is ő szokta tartani a tini diszkót. Emellett pedig a színpadi műsor mellett arcfestő, henna, illetve hát a szokásos, jól ismert és minőségi kürtös kalács, fagyi, vattacukor várja a gyerekeket, és ez mind a Gödör Parkban, a gyönyörű szép felújított gödrünkben lesz, úgyhogy mindenkit várunk, a program teljesen ingyenes, úgyhogy várjuk az érdeklődőket.
3: Te is anyukaként vágtál bele a gyermeknap szervezésébe, és teszed ezt évek óta. Milyen érzés ilyen szemszögből ránézni az egyes program elemekre? Mi a ti kedvencetek?
4: Hát igen, én mindenképp ugye az én gyermekem nagyon gyorsan felnőtt, mint az összes többi anyuka is el tudja biztos magáról ezt mondani, úgyhogy ő már a tini diszkónak lesz az oszlopos tagja, nagyon szeret táncolni, úgyhogy igazából mi most a mozgásra helyeztük a hangsúlyt, mert a gyerekek éppen eleget ülnek az iskolába, óvodába, úgy gondolom, ezért szinte mindegyik elem ugye az, amire megmozdulhatnak, felállhatnak, oda mehetnek, tehát interaktív, mozgásos, táncolós programokat próbáltunk a gyerekeknek összeállítani, mivel egy kicsit kiszabadulnak az iskolapadból, vagy az óvis csoportszobából.
3: Hogyha gyereknap, akkor az neked mi? Édesség, játék, buli, tehát én, ha visszaemlékszem, a mi időnkben annyira nem tartottuk ezt a gyereknapot, tudtuk, hogy május utolsó vasárnapja az gyereknap, de így átsiklottunk a dolgon, vagy legalábbis nekem nincsenek élő emlékeim erről, viszont ha azt mondják, hogy gyereknap, akkor tudti, hogy valami durva édességet ennék, sok fagyit, mindenféle feltétel. Nem tudom, hogy neked ez mi lenne ez az, ami egyből beugrik.
4: Igen, igen, nekem is a fagyi, az édesség, vagy kürtös kalács és fagyi, vagy kürtös kalácsban fagyi. Igen, hát az édesség. Igen, amikor szabad volt egy kicsit szabadabbnak lenni, egy kicsit szabadabb volt több édességet enni, vagy éppenséggel megkaptuk azt, amit hétköznapra azt mondták a szülők, hogy azért most már elég, vagy erre most nincs keret. De remélem, hogy a mostani gyerekeknek is ugyanakkora örömet fog okozni az, hogy egy kis édesség, egy kis mozgás, jó levegő, szabad téren, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
3: Az időjárást megrendeltétek?
4: Hát bízom benne, hogy itt mi Újhartyánon jól szoktunk imádkozni, kegyes velünk általában az időjárás, úgyhogy nagyon reméljük, hogy nem lesz túlzóan meleg, hanem pont megfelelően kellemes koranyári időt kapunk.
3: Az előrejelzések szerint csodás idő lesz, úgyhogy mindenki mehet a szabadba, mindenki részt vehet mindenféle gyermek programokon, úgyhogy javasoljuk az Újhartyáni stációt is bevezetni a hétvége elemei közé. Margó, köszönjük szépen, sok-sok köszönöm érdeklődőt én. És csoda időt kívánunk neked.
4: Köszönöm szépen, szia!
3: Szia!
1: Stereo.
0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
2: Stereo. A Stereo támogatója az Aranykorona ékszerbolt. Mi?

0: Rádiódobosan az otthon hangja, 2 perccel vagyunk, 10:45 után, ez még mindig a Stereo, itt a 93.4-en. Remélem, hogy mindenkinek sikerült hétvégére szuper programot ajánlanom, úgyhogy érdemes ezek közül szemezgetni, és minél több időt együtt tölteni a gyerekeinkkel, és kimenni a szabadba ezen a csodás májusi hétvégén. Most egy kicsit visszarázódunk a hétköznapokba, és ebbe a pénteki reggelbe, ugyanis most kaptuk a hírt, hogy baleset történt Doboson, a Semmelweis utca sarkán, vezessetek óvatosan, hogyha arrafelé jártok. Egyéb információim nincsenek, kint vannak a hivatalos szervek, és megkezdték a munkálatokat, úgyhogy vezessetek óvatosan, és vigyázzatok magatokra. Menüajánlóval folytatjuk, aztán pedig itt lesz a Jonas Brothers.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata bableves gazdagon, vargányás, tejszínes, papardelle pékönös csirkemellel, rántott csirkecomb parázsburgonyával, mézes mustáros friss salátával, kemencis pisztránk parmezános steakburgonyával, joghurtos kapros uborka salátával, a desszert pedig somlói galuska. A Sári ABC mai kínálata hideg eperkrémleves, szegedi babgulyás, barack töltelékes gombóc diós morzsában borcukorral, egyben sült lecsós tarja rizibizivel, ropogós kacsacomb gyümölcsragúval és szezámos burgonyapürével és rántott tőkehalfilé majonézes burgonya salátával. A Szarvasbangó Bistro and Catering mai ajánlata gulyásleves, csedársajttal töltött csirkemell, rizibizivel és rösti burgonyával, valamint kompóttal, vörösboros marhapörkölt tarhonyával és savanyúsággal, zöldséges rakott karfiol bulgurral és vegaföllel, növényi tejszínes paradicsomos tészta olasz kolbásszal és áfonyás pannakotta, na desszert. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádiódobos az otthon hangja, 8 perc múlva 11 óra, hamarosan hozom a részletes közlekedési infókat, de friss híreim vannak. Három gépkocsi ütközött össze Davoson a Semmelweis utca és a Bartók Béla út kereszteződésében. A járművekben összesen 4-en utaztak, egyikük beszorult, a davosi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki. A balesethez a társhatóságok is kérkeztek, a munkálatok teljes útlezárás mellett zajlanak, úgyhogy aki tehet, az kerülje el tehát a Semmelweis utca és a Bartók Béla út kereszteződését. Vigyázzatok magatokra!
1: Az ország szívében együtt a legjobb hangokkal.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádiódobosan, az otthon hangja 3 perc múlva 11 óra, lassan-lassan búcsúzom, és megköszönöm, hogy velem ébredtetek. Ismétlési lehetőség hétvégén, hiszen jövök a térségi naplóban szombaton és vasárnap is, addig is maradjatok itt az otthon hangján, és legyen csodás a hétvégétek. Mindenkinek köszönöm, hogy velem ébredt.
1: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereo támogatja az Aranykorona.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
5: itt a reklám.
2: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen, a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
5: Novel,
1: Noticias,
5: Novinky,
1: News,
5: magyarul és érthetően
1: hírek.
8: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy 2 napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendelni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok 1000 milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját 6 tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütette, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
10: 93.4 Rádió Dabas.
9: A régió leghallgatottabb rádiója.
11: Ez pedig már a Déli Bábita 93.4-en, 4 percen múlt 11 óra, a stúdión pedig már Kis György Krisztián, és egészen este 6 óráig rádiózunk ma is együtt. Bele is kezdünk tehát a Déli Bábba, méghozzá Martin Garrix és Ed Sheeran újdonság, a közös dala fogja indítani ezt az órát, de jön majd Eva Max, 4-en, 4 percen múlt 11 óra, a stúdión pedig már Kis György Krisztián, és egészen este 6 óráig rádiózunk ma is együtt. Bele is kezdünk tehát a Déli Bábba, méghozzá Martin Garrix és Ed Sheeran újdonság.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Új lengyel önkormányzata vizsgálja, érkezhetette a településre azbesztet tartalmazó kőzúzalék. Bízik a szakmai párbeszédben Csévharaszt polgármestere az önkormányzati struktúra átalakítása kapcsán. Verőfényes napsütés várható.
6: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
6: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
6: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Új lengyel önkormányzata vizsgálja, érkezhetette a településre azbesztet tartalmazó kőzúzalék, ugyanis megjelent egy településlista azon magyarországi települések neveivel, amelyek érintettek lehetnek a 2015 és 2026 között az osztrák bányákból származó potenciálisan azbesztet tartalmazó kőzúzalék problémájával. Petrányi Tamás polgármester közleménye szerint az EKR adatok alapján 2023. szeptemberében valóban történt egy új lengyelre irányuló szállítás. Ugyanakkor az önkormányzat hangsúlyozza, a külterületi utak felújításához használt kőzúzalék teljesítménynyilatkozatok szerint magyarországi, a Pilisből származó anyag volt. A közlemény kitér arra is, hogy az interaktív térképen megjelölt Dózsa György utca vélhetően tévesen került a listára. A település vezetés felvette a kapcsolatot az adatokat korábban kikérő szakemberrel, aki megerősítette. Új lengyel csak GPS alapú beazonosítás miatt szerepel a térképen, konkrét utcacím nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat további adatszolgáltatást kér a NAV-tól, valamint megkeresi az osztrák környezetvédelmi és bányafelügyeleti hatóságokat is, hogy pontosabb információkat szerezzenek a szállítmány útjáról és sorsáról. Petrányi Tamás polgármester hangsúlyozta, addig folytatják a tényfeltárást, amíg az ügy minden részlete megnyugtató módon nem tisztázódik. Bízik a szakmai párbeszédben Pulis József az önkormányzati struktúra átalakítása kapcsán. Többen attól tartanak, hogy például az iskolák úgy kerülnek vissza az önkormányzatokhoz, hogy forrást nem biztosítanak hozzá. Közel másfél évtizede vették át a tankerületek az iskolák fenntartását, amely eleinte komoly problémákat okozott, amelyek egy része idővel megoldódott, más részük azonban azóta is fennáll. Jelenlegi helyzetükben azonban az önkormányzatok nem bírnák sem anyagilag, sem apparátusban fenntartani az oktatási intézményeket.
2: Bizakodó vagyok abban a szempontból, hogy mindenképpen várható szakmai önkormányzatok közi konzultáció, tehát hogy egy párbeszéd fog elindulni, és akkor közösen lesz majd ez az új önkormányzati struktúra kialakítva. Úgyhogy én ezt várom, hogy majd a közeljövőben ez el fog indulni. Ugye az itt most akár csak a parlamentre gondolva a feladatoknál, ugye a legfontosabb, amiről hallunk folyamatosan az Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, aminek ugye van egy augusztus 31-es határidő, hogy ne vesszen el, tehát mindenképpen azt látom, hogy az lesz most a fő hangsúly, úgyhogy akkor meglátjuk, hogy utána mi lesz. Ugye itt nagyon megy a kérdés, hogy akkor mi lesz például az iskolákkal, ami felé mi szegeződött már. Nem egyszerű dolog, hogy akkor az most visszakerül az önkormányzat, az nem kerül vissza, milyen struktúrába fog működni. Azért 14 évvel kerültek most már az iskolánk tőlünk, az önkormányzatoktól. Azóta nagyon sokat változott a világ is, változott az oktatási rendszer, az, hogy mit tanulnak a gyerekek, milyen tematika. Tehát egy nagyon más világ van már azért 14 év alatt is, ami változott így az oktatás szempontjából, és azért a méret nem mindegy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért oké, hogy nyilatkoznak és megjelennek a nagyobb városok, és ők kérnek, hogy nekik mi legyen, hogy legyen, milyen feladatok, de azért menjünk már erre a szintre, ahol egy 2300 lakos önkormányzat van, hogy nekünk milyen terheink lennének avval, hogy akár bármilyen intézmények szempontjából, például az iskola visszakülne hozzánk. Nincs megfelelő szakmai apparátusunk, tehát az önkormányzatnál még létszámot kéne bővíteni, itt a polgármesteri hivatalra gondolok legfőképpen, akik ennek azt az adminisztrációs terhet el tudja végezni. Azon kívül maga ugye egy nagyobb létszám ide kerül, és akkor ott van még mindig az, hogy az intézménynek a nagysága, hogy annak az üzemeltetése, a fenntartása. Tehát nekünk elég most jelen pillanatban az óvodánkat, a bölcsödénket, és maga még az önkormányzathoz való közszolgáltatásokat ellátni jelen kereteink között, nem hogy még egy nagyobb iskolát is most így hirtelen visszaadnának.
6: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
4: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
6: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
4: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 27 győzelemnek, egy döntetlennek és egy vereségnek köszönhetően 82 ponttal magabiztosan vezet a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának felnőtt labdarúgó bajnokságának 2025-2026-os idényében az Újhartyán csapata. Bár a hétvégén még a 30. forduló vár az együttesre, matematikai esély sincs már a helyezés elvesztésére, így közös ünneplésre készülnek szombaton. Az utolsó fordulóban hazai pályán a Tököl csapatát várják majd, a találkozó 13 óra 30-kor kezdődik. Innen vonulnak majd át a szurkolókkal együtt a Béla Gödörhöz, ahol folytatódik az ünneplés a Presszó Band jóvoltából. Az önkormányzatnak köszönhetően pedig minden támogatót vendégül látnak, illetve közös BL döntő nézésre is lesz lehetőség. Újhartyán korábban is volt már Vármegye 2-ben bajnok, igaz, ehhez sokat kell utazni az időben, egészen 1963-ig, illetve 1967-ig, tehát az újabb diadal 59 évet váratott magára a csapatnál. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
5: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Csapadék nem várható. Több helyen lesz élénk az északi-északnyugati szél. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
4: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, minél itt a Rám Pam Pam című felvétel szólt. Itt a 93.4-en 2 perccel múlt 3:42, és akik a Lajos-Mizsei vonalon utaznának, vasútvonalon természetesen, azoknak van információ, mert hogy járműhiba miatt néhány Lajos-Mizsei S21-es vonat rövidebb szerelvénnyel közlekedik. A zsúfoltság elkerülése érdekében a vonatok mellett mentesítő buszok is közlekednek. Kőbánya Kispestről Ócsára 13:32-kor, illetve 14:32-kor is indítanak. A mentesítő buszok felsőpakonyt nem érintik, és megállnak Kőbánya Kispesten, a vasútállomáson, szintén Kispesten, Pest-Szent Imre felső vasútállomáson, Pest-Szent Imre vasútállomáson, Gyál felső vasútállomáson, a Bocskai István utcában, Körösi út kereszteződésében, illetve Ócsán a vasútállomáson. Mindez tehát a mai nap folyamán lesz érvényes. BLR-rel pedig már megyünk is tovább.

0: Egy-egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Pontosan dél van, már is jutjuk a friss közlekedési információkkal, és az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az 5-ös főúton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél. A 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni, és a vasúton utazókhoz is van egy infom, hiszen járműhiba miatt néhány Lajos-Mizsei S21-es vonat rövidebb szerelvénnyel közlekedik. A zsúfoltság elkerülése érdekében a vonatok mellett mentesítő buszok is közlekednek. Kőbánya Kispestről Ócsára 13 óra 32, illetve 14 óra 32-kor indulnak, viszont a mentesítő buszok Felsőpakonyt nem érintik.
1: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán, gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az Idea Intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott. Az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon.
4: Ítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel. Fél

0: majd az órában.
1: A 70-es,
2: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
1: az otthon hangja. Déli.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

Edwin Collins és a Girl Like You című felvétel szólt itt a 93.4-en, és hát hétvégén is strandidő lesz. Gondolom sokan választják valamelyik fürdőt, valamelyik strandot, vagy éppen szabad vizet, esetleg egy folyót. Hát sokan fürödtek eddig is, például Szolnok szabad strandján, ami viszont az idejében nem nyit ki. Erről ír a Sokszínű vidék, hiszen a folyószakaszon, ezen a folyószakaszon a továbbiakban már a hatályos jogszabályok szerint tilos is lesz fürdőzni, hiszen a kijelölt strand megszűnik. Györfi Mihály azt írt egyébként, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a tiszaligeti élményfürdő benyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokoltá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabadstrand megszüntetését. A városi polgárok a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezményt nyújtó belépőket vetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőben. A polgármester egyébként korábban szólt arról, hogy az új fürdőben a szolnokiaknak a napi jegyárbor országosan is jelentős 28%-os kedvezményt biztosítanak. Ez azt jelenti, hogy egy szolnoki lakcímkártyával rendelkező felnőttnek akár 4300 forintot is kell fizetni egy belépőért, jelezte. Arra is emlékeztetett, hogy 7 évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus járvány miatt áremelkedés okozta, csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt eddig nem tudtak befejezni, de most már újra megnyithat a fürdő, úgyhogy ezentúl már ott várják a lakosokat. Mi pedig már is megyünk tovább itt a 93.4-en, méghozzá a Higher című felvétellel.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
5: Reklám voltam, viszont hallásra. Néli bá-

Rádió Davas az otthon hangja, 3 perc múlva lesz, 3:41, Ice Cube és Megten You Can Do It című dala után már is megyünk Ausztráliába. Jessica Mayerból érkezik, és a We Got Love című felvétel, ami egy Eurovíziós felvétel volt.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább már is itt a 93.4-en, és hozom elsőként a kosoknak szóló infókat. Pénteken könnyebben beleállsz olyan helyzetekbe is, amelyeket máskor inkább elkerülnél. A Skorpió hold hatására erősebben reagálhatsz a kritikákra, ezért fontos lesz, hogy nem minden szót vegyél személyes támadásnak. Egy mély beszélgetés viszont sokat tisztázhat benned. A bika kapcsolatai kerülnek a fókuszba ezen a pénteken, és most nehezen viseled a felszínes kommunikációt. A Skorpió hold arra ösztönöz, hogy őszintébben mondd ki az érzéseidet. Ha figyelsz a másik fél reakcióira is, fontos felismerések születhetnek. A pénteki nap sűrűbb lehet az ikreknek, mint tervezte, de most kifejezetten jól bírja a nyomást. A Skorpió hold segít abban, hogy jobban koncentrálja a részletekre, és olyan dolgokat is észrevegyél, amelyek máskor elkerülnék a figyelmedet. Egy munkai helyzet váratlan fordulatot hozhat. Most minden intenzívebben érheti a rákot, legyen szó szerelemről, családról, vagy akár egy apró megjegyzésről. A Skorpió hold felerősíti az intuíciódat, ezért érdemes hallgatnod a megérzéseidre. Egy kellemes találkozás vagy spontán program most sok örömet hozhat. Pénteken nehezen viseli az oroszlán, ha valaki bele akar szólni a dolgaiba. A Skorpió hold érzékenyebbé tehet a családi vagy otthoni konfliktusokra, de közben lehetőséget ad arra is, hogy rendezz egy régóta húzódó helyzetet. Most a nyugalom többet ér, mint az utolsó szó. A kommunikáció ma kulcsszerepet kaphat a szűz életében, könnyen lehet, hogy olyan információ jut el hozzád, amely teljesen más megvilágításba helyez egy helyzetet. A Skorpió hold segít a sorok között olvasni, ezért most ösztönösen megérzed, kiben bízhatsz igazán. Fontos lehet az mérleg számára a biztonság és a kiszámíthatóság, mégis történhet valami ma, ami kizökkent a megszokott ritmusból. A Skorpió hold arra figyelmeztet, hogy ne ragaszkodj görcsösen ahhoz, amit már kinőttél. Egy váratlan beszélgetés sokat adhat. A hold a Skorpió jegyében jár, ezért minden érzelem intenzívebben érkezik hozzá. Most különösen erős a kisugárzásod, és ezt a környezeted is azonnal érzékeli. Jó nap lehet arra, hogy rendezd a személyes ügyeidet, vagy végre kiállj magadért egy fontos helyzetben. Szüksége lehet egy kis visszavonulásra a nyilasnak, mert az utóbbi időszak túlságosan felpörgette. A Skorpió hold segít abban, hogy mélyebben megértsd a saját érzéseidet és motivációidat. Egy régi emlék vagy találkozás most különösen erős hatással lehet rád. Most jobban figyel arra a bak, hogy kik veszik körül, és könnyebben kiszúrja az őszintétlen helyzeteket. A Skorpió hold támogat abban, hogy határozottabban képviseld az érdekeidet, egy baráti beszélgetés vagy közös program váratlan fontos felismerést hozhat. Nagyobb figyelem irányulhat a vízöntőre, ezért fontos lesz, hogy hogyan kommunikál másokkal. A Skorpió hold felerősíti az ambíciódat, de közben türelmetlenebbé is tehet. Ha nem akarsz felesleges konfliktusokat, próbálj tudatosabban reagálni a provokációkra. És a Skorpió hold kifejezetten inspirálóan hat a halakra, ezért most könnyebben ráérzel arra, merre kellene tovább haladnod. Egy beszélgetés vagy váratlan élmény új nézőpontot adhat egy régi problémához. Pénteken érdemes nyitottnak maradnod minden új lehetőségre.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
3: Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Közlekedési infokkal zárjuk már is az órát, és a vasúttal kapcsolatban ugye azt kell tudni, hogy a Lajos-Mizsei vonalon az S21-es vonatoknál van egy kis fennakadás, legalábbis egyes szerelvényeknél, emiatt rövidített szerelvények közlekednek. Ebből kifolyólag 13.32-kor és 14.32-kor Kőbánya Kispestről egy mentesítő busz indul Ócsára, ami Felső Lajoson nem áll meg, Felső Pakonyon nem áll meg, úgyhogy ha ezzel közlekedtek, akkor ezzel kell kalkulálni, és hogyha az autóval szeretnétek eljutni mondjuk Kecskemét felé, az 5-ös főúton, akkor jól tudjátok, hogy egy műszaki hibás jármű állt meg a Csíksomlyói utca és a Budai utca kereszteződésénél, a 84-es kilométernél emiatt forgalomkorlátozás van érvényben.
1: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Megyünk is tovább, itt a 93.4-en folytatódik tovább a délután, méghozzá a pénteki délibe, amiben majd a tudásmorzsákkal is jelentkezünk, és a témán pedig a szúnyogok körüli táplálkozás lesz, illetve a szúnyogírtás, mert hogy képzeljétek el, egyes szúnyogírtókat össze tudnak kapcsolni a táplálkozással, legalábbis tudósok ezt állítják, hogy mire jutottak pontosan, ezt is fogom megosztom veletek hamarosan.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az

majd építünk. Rádió Dobás az otthon hangja, a Zola és a Valamit a Semmiből című felvétel szólt itt a 93.4-en, 13 óra 20 perc van, és egy több szempontból érdekes énekesnő következik a folytatásban, méghozzá Destiny Hope Cyrus, akit Miley Cyrusként ismerünk. Ez volt egyébként az eredeti neve. És mivel babaként folyamatosan mosolygott, mint Smiley, ugye angolul, ráragadt a becenév, amit később hivatalosan is Miley-ra változtatott. Aztán zenei felmenői is vannak, például a keresztanyja, aki nem más, mint a country zene királynője, Dolly Parton, akivel a mai napig nagyon szoros kapcsolatot ápol, és többször is felléptek már együtt. És hát érdekesség vele kapcsolatban még az is, hogy nyíltan beszélt arról, hogy nem akar gyermeket. A föld jelenlegi környezeti állapot, illetve a túlnépesedés miatt egyelőre úgy gondolja, hogy nem szeretne gyermeket szülni erre a világra. Itt van már is tehát Miley Cyrus és a Flowers.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Féliben.

életben tart egész nap. Rádió Dabas 93.4.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

Fekszünk a strandon, énekelte a Bagossi Brothers itt a 93.4-en, és hogyha már strand, akkor nyár, és hát az elmúlt időszakban azért nagyon vártuk a csapadékot, és azért a múlt héten valamennyiben volt is részünk, de hát ez nem volt ahhoz elég, hogy ne jelentsék ki, hogy mától országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe méghozzá éjféltől. Tilos tehát tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag, illetve gazégetés szintén nem engedélyezett. A száraz forró idő miatt fokozottan tűzveszélyes időszak van, ezért kérik, hogy tartsák be a hatóság tűzgyújtásra vonatkozó tilalmát. Az erdőtűzek 99%-át egyébként emberi mulasztás okozza, csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel több hetes tűzoltást, illetve évtizedes helyreállítást lehet megőrizni. Hogyha esetleg tüzet észlelnénk, akkor kérik, hogy azonnal hívjuk a 112-es telefonszámot, és hát az aktuális tűzgyújtási tilalomról, valamint a tűzgyújtás szabályairól a www.erdőtűz.hu, illetve a www.katasztrofavédelem.hu honlapon is lehet érdeklődni. Itt egyébként egy térkép is segít bennünket eligazodni. Megyünk is tovább hamarosan a Tudás Morzsákkal itt a 93.4-en.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy ígértem, a szúnyogokkal fogunk foglalkozni a mai tudásmorzsákban, hiszen egy új kutatás szerint a világszerte használt DEET nevű rovarirtószer vonzóvá vált a szúnyogok számára, ha azt a táplálkozással kapcsolják össze. A DEET az egyik leghatékonyabb szúnyog és kullancsriasztó hatóanyag, viszont egy új tanulmány szerint azonban, ahogy Pavlov kutyái megtanulták összekapcsolni a csengő hangját az étellel, a szúnyogok képesek megtanulni, hogy a DEET jelenléte vérforrást jelenthet. Sokáig úgy hittük, hogy a rovarriasztók a kémiai tulajdonságaik miatt működnek, vagy mérgezőek, vagy pedig kellemetlenek a szúnyogok számára, ezért elriasztják őket, illetve megakadályozzák, hogy érzékelni tudják az embereket, magyarázza Claudio Lazzari, a Journal of Experimental Biology folyóiratban publikált tanulmány egyik szerzője. Korábbi kutatások már jelezték, hogy a szúnyogokat kevésbé zavarta a DEET az első találkozás után, de ennek oka eddig nem volt világos. A kutatók először azt figyelték meg, hogyan próbálnak a befogott szúnyogok megcsípni egy meleg vért tartalmazó zacskót, amelyet azonban nem tudtak teljesen elérni. Azoknak a szúnyogoknak a 60%-a, amelyek DEET jelenlétében jutottak meleg vérhez, később már pusztán a DEET hatására is csípési kísérleteket mutattak. A kiképzés nélküli szúnyogoknak csak 17%-a reagált így. Aztán egy másik kísérletben a kutatók azt találták, hogy azoknak a szúnyogoknak csak nem 60%-a, amelyek korábban a DEET jelenlétében táplálkoztak vérrel, később megpróbálták megközelíteni és megcsípni egy kutatót, akinek DEET volt a kezén. Nina Stancik, az ETH Zürich kutatója így kommentálta: a szúnyogokról tudjuk, hogy lenyűgöző tanulási képességekkel rendelkeznek, de az, hogy egy ilyen erős, riasztó szagot képesek az élelemmel összekapcsolni, majd később rászokni, fontos felismerés a jövőre nézve.

Adom a lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: közlekedési információkkal megyünk már is tovább itt a 93.4-en az óra végéhez érve, és az útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az Ötös úton Kecskemét belterületén egy műszaki hibás jármű áll még továbbra is a Csíksomlyó utca és a Budai utca kereszteződésénél, a 84-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendelni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: A hírek után már is folytatódik tovább a Déli Báb itt a 93.4-en, és ez már a Déli Báb utolsó órája, amiben majd közérdekű infókkal fogunk szolgálni nektek, illetve jön majd Ági is, aki a vétel között friss híreit hozza.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
2: Déli Báb.
3: Déli Báb. A feje tetejére állt világ.

0: Szerű.
1: Értéket közvetítünk.
2: Közérdekű információ.
3: Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt az Albert Irsai Daloskör koncertjére május 31-én vasárnap 18 órára a Művészetek Házába Albert Irsán, vezényel majd Ádám Ildikó. És a Pest vármegyei kormányhivatal földhivatali osztálya 2026-ban határszemlét tart több település külterületi termőföldjén. Június 2-án Felsőpakonyon, június 9-én Inárcson, június 11-én Kakucson és június 16-án Tatárszentgyörgyön történik meg mindez. Az ellenőrzés során vizsgálják többek között a termőföldek műveltségét, a hasznosítási kötelezettség teljesítését, az ingatlan nyilvántartási adatok egyezőségét, valamint a gyommentes állapot fenntartását, és kérik az érintett tulajdonosokat, földhasználókat és haszonélvezőket, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő állapot biztosításával segítsék az ellenőrzés zavartalan lebonyolítását.
1: A Rádió Dabas
2: közérdekű információit hall.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Több pályázat van folyamatban Dánszent Miklóson. A szállópor mennyiségével kapcsolatban szeretnének párbeszédet kezdeményezni Dunavarsányban. Újra kánikulai hétvége jön.
2: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
2: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A szolgálati lakás felújításának második üteme kezdődik Dánszent Miklóson, illetve külterületi utak újulnak meg, valamint a közvilágítás korszerűsítése várható a közeljövőben. Ezek mind a Magyar Falu program forrásaiból kapnak finanszírozást. Sipeki Zsolt polgármester elmondta, az elmúlt évtizedben a településnek jó időszaka volt pályázati szempontból, hiszen több lehetőségük adódott.
6: Küszöbön áll gyakorlatilag egy tetőépítés Magyar Falu programból, egy szolgálati lakás második építkezésének második szakasza, tetőfelújítás következik, már kiválasztottuk a kivitelezőt jövő héten, ha minden igaz, már munkába is állnak a mesteremberek. Ezt követően a nyár második felében remélhetőleg megépül a KAP pályázaton belül külterületi útfejlesztéseit, két mezőgazdasági illetve hát ipari területeket megközelítendő volt, vagy aszfaltbútkolattal rendelkező, de erodálódott aszfaltbútkolattal rendelkező út felújítása történik majd meg. Küszöbön áll a világítás korszerűsítésre, LED-es világító testek felszerelésére elnyert pályázat felhasználása is, ez még egy közbeszerzési eljárás előtt van, tehát a következő testületi ülésen tervezünk erről döntést hozni, úgyhogy ebben az évben ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel megvagyunk, vagy remélem, hogy megleszünk és le fogjuk tudni zárni. Ezt követően jön a 17-es év, amire jó lenne minél hamarabb felkészülni, hogy már azt is fejlesztésekkel tudjuk kezdeni.
5: A szállópor mennyiségével kapcsolatban szeretnének párbeszédet kezdeményezni Dunavarsányban. Dunavarsány és Délegyháza fokozott porterhelésnek van kitéve a területükön működő kavicsbányák miatt. A szállítás során képződő por mindennapos jelenség, amelyet a bányákon kívül a száradó, meg nem művelt mezőgazdasági területek súlyosbítanak. Dr. Bilicsics Zita országgyűlési képviselő választási programjának része az akkreditált mérőállomások telepítése a Duna mellett. Amíg ez a folyamat elindul, párbeszédet szeretnének kezdeményezni a területükön működő kavicsbányákkal a munkafolyamatok optimalizálására, hogy azok minél kevésbé terheljék a környezetet, belefoglalva a kavicsszállító teherautók útvonalát és sebességét. Kapcsolatba lehet lépni továbbá a területükön mezőgazdasági tevékenységet végzőkkel annak érdekében, hogy munkájukat minél környezettudatosabban végezzék, és ezt az önkormányzat is segítse információval, de akár anyagilag is, modern technológiák meghonosításának ösztönzésével. Megkeresnék a Magyar Mérnöki Kamara építési tagozatát is, és kérnének tőlük szakvéleményt, hogy a kavicsos utakat hogyan pormentesíthetik, önkormányzati területeiket hogyan kezelhetik.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a Davasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
8: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Player U21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
7: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dobast.
5: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Davas.

Barry White klasszikus a Szolt itt a 93.4-en, és hamarosan 15 óra van, ami azt jelenti, hogy véget ér a Daily Vibe, de még jön Harry Styles újdonsága, az American Girls, illetve egy nagy klasszikus a Jamiroquai-tól a Cloud 9 című felvétel, itt a Daily Vibe-ba a 93.4-en.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
6: És csak egy gyors hírem van az óra végén. Torlódás alakult ki az M0-es autót keleti szektorán Pécel térségében, az M5-ös autópálya irányába.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
7: Leszálló ágban a munkanap. Hazakísérhetünk. Irány a hangár!
8: A Rádió Dabas délutáni levezető műsora minden hétköznap 3-tól 8-ig
7: a 93.4-en.
9: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Nachrichten,
10: Novel,
7: Noticias,
10: Novinky,
7: News,
10: magyarul és érthetően
7: hírek.
9: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj. Díjszorzókról. A képviselői tiszteletdíja javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Ma az ország döntő részén feltyúl felhős, napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti, keleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem várható. Az északi, északnyugati szél nagyobb területen feltámad, és északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. Zápor itt-ott előfordulhat. Délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
12: 93.4 Rádió Dabas.
11: A régió leghallgatottabb rádiója.
6: Megyünk is tovább a délutánnal itt a 93.4-en, de ez már a Hangár, amit majd Lady Gaga The Dead Dance című felvétele fog indítani, és hát olyan előadók várakoznak, mint a hazaiak közül a Well Hello vagy a TNT, illetve a külföldi előadók közül Teddy Sims vagy éppen Madonna.
11: Az ország szívében
12: együtt a legjobbakkal.
11: Rádió Dabas,
12: az otthon hangja.
13: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: 93.4
11: Rádió Dabas.

Rádió Dabas az otthon hangja, a TNT újdonsága szólt itt a 93.4-en. Ugye itt a szól tették fel a kérdést, és hát nagyon sokan fognak itt aludni a hétvégén, hiszen 2026-ban Budapest ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének május 30-án a Puskás Arénában. Itt fog eldőlni, hogy ki lesz az európai foci királya. A döntőre való hangolódásként májusban minden nap egyébként rengeteg írás született a BL-lel kapcsolatban, az elmúlt évtizedekkel kapcsolatban, és ezekről rengeteg információt találhatsz már a neten, ahogyan az idei gáláról is, labdarúgó gáláról is, a döntőről, és hát nyilván vannak árnyoldalai is a mostani BL döntőnek, mármint olyan értelemben, hogy ugye a főváros rendezi meg, hiszen például közlekedés szempontjából rengeteg korlátozásra kell számítani, úgyhogy aki a fővárosban tervez utazni, nem csak már holnap, hanem akár ma, vagy a hétvége többi napján, sőt akár a jövő héten, számítani kell arra, hogy több helyen is korlátozásokkal találkozhat, hiszen június 4-e este 8 óráig a 14. kerületben például zárva van az Olef Palma sétány a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között. Aztán szintén zárva van a Hősök tere az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszán, illetve a Gundel-Károly körút Hősök tere irányába. Aztán további zárások vannak a Kóskáros sétányon, a Hősök terén körbe, az Állatkerti körútnál, a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán a külső forgalmi sávot a Városligeti fasor és a Hősök tere között zárták le. Szintén zárva van az Andrássy út mindkét oldali szervizútja, a Bajza utca és a Dózsa-György út között. Aztán ma déltől az Andrássy utat is lezárták a Bajza utca és a Dózsa-György út között, a Dózsa-György utat a Podmanicki utca és a Városligeti fasor között, a Ripley-Rónai utca a Déli Báb utca és az Andrássy út között, a Munkácsi utcát a Lendvai utca és az Andrássy út között, a Lendvai utcát a Ripley-Rónai utca és a Dózsa-György út között, valamint a Benczúr utcát a Ripley-Rónai utca és a Dózsa-György út között. Május 30-án 8 órától 17 óráig Budapesten a 10., 18., illetve a 19. kerületbe kell számítani korlátozásokra, hiszen a Liszt-Ferenc repülőtérre vezető utat az Üllői út és a Sajó utca magassága között lezárják. Egyedül a tömegközlekedési eszközök tudnak majd ide behajtani. A szakaszos és időszakos lezárásokról egyébként a polisz.hu oldalt érdemes böngészni.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugas dűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Hangár.
10: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
9: Csak itt.
10: A 93.4-en.
11: Így van, ez továbbra is a Hangár, itt a 93.4-en. Fél négy múlt egészen pontosan 6 perccel, és maradunk még a Bajnokok Ligája döntőjéről. Lesz szó a folytatásban is, hiszen gyűrűs farkú makik jósolták meg az eredményt a miskolci állatkertben. A gondozók egy Paris Saint-Germain, illetve egy Arsenal logóval ellátott finomságokkal teli tálat helyeztek a kifutóba, és a szabályok szerint az a csapat számít a mérkőzés várató győztesének, amelyik táljából hamarabb elfogy a gyümölcs. A kíváncsi állatok alapos szimatolás után rávetették magukat a csemegékre, és végül a francia csapat eredményét ürítették ki elsőként, hogy a makik megérzése beigazolódik-e, az a Puskás Arénában megrendezett szombat esti fináléban derül majd ki. Mi pedig megyünk tovább zenével, hamarosan itt lesz Madonna, de előtte még jöjjön Diaz Menta és az Idegen.

Lépj be a valódi zene végtelen világába. Velünk garantáltan jól indul a nap.

0: Rádió Dabas.
1: Mielőtt ezt az órát lezárnánk, még kinézünk az utakra, és az útinform arról tájékoztat bennünket aktuálisan, hogy az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aztán az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak. A 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Szintén az 5-ös főúton Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, illetve a 86-os, amit a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
2: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA bajnokok ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a bajnokok ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozók továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklék adásvételével is foglalkozott, az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított 4 darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hangár már is folytatódik tovább, itt a 93.4-en, méghozzá Miles Smith felvételével indulunk. Aztán szerintem már nagyon sokakat érdekel, hogy a hétvége időjárása hogyan is alakul. Ezt is megosztom ebben az órában, ahogy a nagy receptet is az óra második felében.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas.
3: Az otthon hangja. Hangár.
4: Hétköznapi leszállópálya 3

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja, nézzük tehát, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásba itt a vételkörzetünkben. Szombaton gyakrabban zavarhatják már felhők a napsütést, és napközben, valamint a kora esti és az esti órákban helyenként akár futózápor, zivatar is kialakulhat, viszont sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Változó lesz a hajnali időjárás, 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő. Aztán vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. 9-18 fok lesz hajnalban, délután pedig 27 és 31 fok várható. Megyünk is tovább egy hazai felvétellel, a Magna Cum Laude érkezik.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra. Hangár.
6: Hétköznapi leszállópálya 3-tól 8-ig.
5: Csak itt.
6: A 93.4-en.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Mondhatni a mai ételünk egy alapétel, méghozzá csirkés, répás, rizses húst fogunk készíteni a folytatásban. Ez mondom már is, hogy mire lenne szükségünk. 10 dek a vajra, 2-3 sárgarépára, 1 kis fej vöröshagymára, 2 gereszt fokhagymára, 2 bögre jázminrizsre, 1,5 liter csirke, alaplére, 1,5 kg csirkemellre, borsra, egy csokor petrezselyemre, sóra, és esetlegesen snitlinget is használhatunk a díszítéshez. A csirkés répás rizses hús elkészítéséhez a sárgarépát megtisztítjuk és felkarikázzuk, a vöröshagymát egy késsel apró kockákra vágjuk, a fokhagyma gerezeket pedig megpucoljuk és félretesszük, ezután egy lábasban kevés vajat olvasztunk és pirítani kezdjük a sárgarépát, amíg szint nem enged. Sózzuk, majd jöhet bele a vöröshagyma és üvegesre pároljuk. A répához hozzáadjuk az úzott fokhagymát és beleöntjük a nyers rizst, elkeverjük és felöntjük az alaplével, lefedjük és 15 percig alacsony lángon főzzük. Közben kockára vágjuk a csirke mellett, fűszerezzük sóval és borssal, majd hozzáadjuk a rizshez elkeverve. A friss petrezselymet felaprítjuk és ezt is hozzászólik a rizshez, elkeverjük és lefedve addig főzzük, amíg a rizs és a csirke mell el nem készül. A legvégén beledobunk még egy kockavajat, hagyjuk, amíg elolvad, és tálalhatjuk is a rizses húst gyermekbarát verzióban.
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: El is érkeztünk az óra végéhez, úgyhogy kinézünk az utakra. Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járató. A lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Aztán az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. Ezek a legfrissebbek.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több tízezer segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: A hírek után már is indul egy óra kultúra itt a 93.4-en, hiszen ez már a kultúrkáló, csak Ági híreivel fogjuk majd megszakítani az óra felénél.
4: Az ország szívében,
3: együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Davas,
3: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A mai Kulturkáló elején egy honlapi programot ajánlok a figyelmetekbe, hiszen interaktív gyermeknapot tartanak majd a Margit-szigeten, a Víztoronynál 10 órától. Kalandos gyermeknapi programmal várják a gyerekeket és szüleiket, tehát május 30-án a Margit-szigeten. A gyermeknapi eseményen a környezet és a természetvédelem, a zene, a színház és a kreativitás kerül középpontba. A látogatók többek között a Kámfor Színház Kacor Király és a Kalóz című előadását, az Otthonunk Kicsiny Hősei című interaktív állatbemutatót és a Dance Energy Tánciskola növendékeinek táncbemutatóját, valamint az Oroszlán és a Bogár című zenés gyermekmesét tekintetik meg a Margit-szigeti színház keringőjében.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Már is folytatódik tovább a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hagyományos hangversenye egyszer ad majd alkalmat Kocsi Zoltán emlékének felidézésére és az új magyar muzsika egy-egy kiemelkedő alkotásának bemutatására. Idén Liszt Ferenc Ave Mariája és Kodály Zoltán magyar népzenes sorozata kínál lehetőséget a múlt egy-egy becses darabjának felelevenítésére és a főhajtásra Kocsis Zoltán előtt, hiszen mindkét mű a kiváló zongora művész karmester átiratába csendül fel. A magyar zene fájának friss hajtásait képviselve Gyöngyösi Levente Misa Vanitas Vanitatum című kompozíciója zárja az estet. A Vasagyi György vezényletével megvalósuló koncerten Nagy Panka, Dékány Jenő, Csővári Csilla, Cserményi Zsombor, valamint a Nemzeti Énekkar tagja énekelnek, Dohnányi Ernő hangversenydarab csellóra és zenekarra című darabját hallgatva pedig Perényi Miklós csellóművész játékában gyönyörködhetünk a Liszt Ferenc tér 8 szám alatt, május 30-án este 19:30-kor.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
5: Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Több pályázat van folyamatban Dánszent Miklóson. A szállópor mennyiségével kapcsolatban szeretnének párbeszédet kezdeményezni Dunavarsányban. Újra kánikulai hétvége jön.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. A szolgálati lakás felújításának második üteme kezdődik Dánszent Miklóson, illetve külterületi utak újulnak meg, valamint a közvilágítás korszerűsítése várható a közeljövőben. Ezek mind a Magyar Falu program forrásaiból kapnak finanszírozást. Sipeki Zsolt polgármester elmondta, az elmúlt évtizedben a településnek jó időszaka volt pályázati szempontból, hiszen több lehetőségük adódott.
12: Küszöbön áll gyakorlatilag egy tetőépítés Magyar Falu programból, egy szolgálati lakás második építkezésének második szakasz, a tetőfelújítás következik, már kiválasztottuk a kivitelezőt jövő héten, ha minden igaz, már munkában is állnak a mesteremberek. Ezt követően a nyár második felében remélhetőleg megépül a KAP pályázaton belül külterületi útfejlesztéseit, két mezőgazdasági illetve hát ipari területeket megközelítendő volt, vagy aszfaltbútkolattal rendelkező, de erodálódott aszfaltbútkolattal rendelkező út felújítása történik majd meg. Küszöbön áll a világítás korszerűsítésre, LED-es világító testek felszerelésére elnyert pályázat felhasználása is, ez még egy közbeszerzési eljárás előtt van, tehát a következő testületi ülésen tervezünk erről döntést hozni, úgyhogy ebben az évben ezekkel a fejlesztési lehetőségekkel megvagyunk, vagy remélem, hogy megleszünk és le fogjuk tudni zárni. Ezt követően jön a 17-es év, amire jó lenne minél hamarabb felkészülni, hogy már azt is fejlesztésekkel tudjuk kezdeni.
9: A szállópor mennyiségével kapcsolatban szeretnének párbeszédet kezdeményezni Dunavarsányban. Dunavarsány és Délegyháza fokozott porterhelésnek van kitéve a területükön működő kavicsbányák miatt. A szállítás során képződő por mindennapos jelenség, amelyet a bányákon kívül a száradó, meg nem művelt mezőgazdasági területek súlyosbítanak. Dr. Bilicsics Zita országgyűlési képviselő választási programjának része az akkreditált mérőállomások telepítése a Duna mellett. Amíg ez a folyamat elindul, párbeszédet szeretnének kezdeményezni a területükön működő kavicsbányákkal a munkafolyamatok optimalizálására, hogy azok minél kevésbé terheljék a környezetet, belefoglalva a kavicsszállító teherautók útvonalát és sebességét. Kapcsolatba lehet lépni továbbá a területükön mezőgazdasági tevékenységet végzőkkel annak érdekében, hogy munkájukat minél környezettudatosabban végezzék, és ezt az önkormányzat is segítse információval, de akár anyagilag is, modern technológiák meghonosításának ösztönzésével. Megkeresnék a Magyar Mérnöki Kamara építési tagozatát is, és kérnének tőlük szakvéleményt, hogy a kavicsos utakat hogyan pormentesíthetik, önkormányzati területeiket hogyan kezelhetik.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
13: A Rádió Dabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. Utolsó mérkőzésre készül a dabasi férfi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc beszélt rádiónak mindenről.
14: Záró bajnoki mérkőzésünk május 31-én vasárnap este 18 órakor lesz az Obo Arénában. A Player U21-es csapatát látjuk vendégül. Mindenképpen szeretnénk győzelemmel búcsúzni az NB1B-től és a szezontól, meg természetesen a végig kitartó szurkolótáborunktól, akik nem csak hazai pályán, de sokszor idegenben is remek hangulatot varázsoltak. Úgyhogy mindenkit szeretettel várunk egy zárófordulós ünnepségre, ahol a találkozó után az aranyérmek is kiosztásra kerülnek, és utánpótlás korosztályokban is az érmet szerzett csapatainknak is ekkor tervezik átadni az érmeket. Úgyhogy bízunk benne, hogy egy remek hangulatú találkozóval fogjuk tudni lezárni a 2025-2026-os kézilabda évet.
13: Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Szombaton már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és délután, valamint este elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Sok felé lesz élénk, erős a nyugati, északnyugati szél. A hajnali 7-15 fokot követően délután 25 és 33 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Ez továbbra is a Kulturkáló itt a 93.4-en, és a folytatásban jön a könyvajánló, méghozzá Ili Noémi segít majd ebben, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetője. A Kulturkáló folytatásában ismét egy könyvajánló jön, méghozzá Ili Noémitől, a Halász Boldizsár városi könyvtár szakmai vezetőjétől.
2: Most egy izgalmas történetet hoztunk, Freida McFadden könyvét, a munkatársat, ami tulajdonképpen egy krimi lesz, két nő, egy iroda tele titkokkal, úgyhogy érdemes belefogni a krimikbe az idei évben is. Rendkívül szórakoztató és letehetetlen izgalmas könyvről van szó. Dawn Shift különös szerzett, legalábbis mindenki így gondolja az irodában, ahol dolgozik, könyvelőként furcsa dolgokat mond, nincsenek barátai, ezen kívül minden munkanap pontban 8 óra 45 körül le az asztalához, azonban egyik reggel nem jelenik meg az irodában, és a munkatársa Natalie Farrell, aki teljesen az ellentéte a másik munkatársnak, Dawnnak, nagyon meglepődik, és kap egy nyugtalanító, névtelen telefonhívást, amely mindent meg fog változtatni, és kezd értelmet nyerni számára, hogy Dawn miért különc, és miért nem jelent meg, hiszen valaki üldözi, és hogy mi lesz, hogyan lesz, mi történik ebben a macskaegérjátszmában, azt elolvashatják a Munkatárs című krimi.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Télés kínálatból a folytatásban már is két filmet hozok nektek ma estéről. Az egyik az a Szabadság határai című amerikai filmdráma 2009-ből. Ezt a Filmnégy vetíti majd este 8-kor. Nap mint nap ezrek és ezrek próbálnak a jobb élet reményében illegálisan bejutni az Egyesült Államokba a mexikói határon át. Néhány nap alatt a legkülönfélébb emberek sorsa fonódik itt össze. Az amerikai bevándorlási hivatal hivatalnokaitól kezdve a szövetségi ügynökökön és a bűnözökön át az illegális bevándorlókig. Köztük van az emberséges Max Brogan ügynök, aki megpróbál segíteni egy mexikai édesanyjának, a vízumkérelmeket elbíráló Cole Frankel a segítségért cserébe ellenszolgáltatást vár a fiatal ausztrál színésznőtől. Frankel ügyvédnő egy terrorista gyanús muszlim család kitoloncolását próbálja megakadályozni, hogy mi fog történni a filmben. Ezután megtekintheted 8 órakor a Filmnégyen. És a magyar mozitévé pedig Szabó István a Napfény íze című filmdrámáját vetíti 1999-ből. A Napfény íze a 19. század végétől a rendszerváltásig követi végig a Sonnenschein család történetét, és azon keresztül a magyar zsidóság sorsát. A nagyapa az osztrák-magyar monarchia bírójaként a császár hű alattvalója lesz, az apa a Horthy korszakban szeretne vívóbajnokká válni, és ezért csatlakozik az antiszemita tiszti klubhoz. Az unoka pedig tehetetlenül nézi végig a munkatáborban, ahogy megölik az apját, ezért a háború után belép az AVO-ba, hogy revansot vegyen a fasisztákon. Szabó István filmje tehát a magyar mozitévén este 9-kor. Itt nálunk pedig a folytatásban majd a Friday DJ-k érkeznek este 8 órától, holnap reggel 6 órától magyar óra, 7 órától a Gazdász vár benneteket, 10 órától pedig Ordasi Brigi a térségi naplóval. Én köszönöm a figyelmet, további szép estét, kellemes hétvégét!

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk! Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy két napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját, hattagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: zenekkel.
1: Igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel.
2: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
1: Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dava.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
4: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
5: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
6: Volkswagen.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Halászdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. Díjszorzókról. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakában nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. We've been doing all this late night, talking about
1: anything you wanna till the morning. Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. I'm good, yeah, I'm feeling alright, baby, I'ma have the best fucking night of my life. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: írd, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüvegkínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: www.radiodarabos.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodarabos.hu.
2: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A Fidesz is megszavazza a képviselői tiszteletdíjak csökkentését. Nincs veszélyben a szombati BL döntő. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Fidesz és a KDNP frakciói megszavazzák a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet a Tisza párt képviselői kezdeményeztek. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője csütörtökön a Facebookon közölte, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, ami megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár az országgyűlési képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Tisza párt javaslatát ezért meg fogjuk szavazni, tette hozzá. Nincs veszélyben a szombati UEFA Bajnokok Ligája döntő megrendezése. Magyarország kormánya biztosítja a Lange Event minden érintett alvállalkozóját, hogy a szerződésszerűen teljesített feladatok ellenértékét rendezni fogja a Bajnokok Ligája döntőjének szervezésével kapcsolatban. Olvasható a kormány Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy a folyamatban lévő nemzetgazdasági és kiemelt állami jelentőségű rendezvények előkészítésében és lebonyolításában érintett alvállalkozó továbbra is stabil működési környezetben láthassák el feladataikat. Korábbi sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal zárolta az állami cégek és intézmények rendezvényeinek piacán gyakorlatilag monopol helyzetbe került Lange Event Kft. Számláit, ezért a cég nem fizette ki alvállalkozóit a már elvégzett munkák után. Jelenleg Orbán Anita a legkedveltebb hazai politikus, a külügyminiszter még Magyar Péter miniszterelnöknél is népszerűbb, olvasható az IDEA intézet új kutatásában. Májusban a politikusok népszerűségi listájának élén a Tisza kormány miniszterei, valamint a miniszterelnök állt. Az elmúlt hetekben leginkább Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter népszerűsége javult, írták. Ugyan a Tisza politikusok pontszámai között csak egy-egy pont a különbség, de tény, hogy a népszerűségi lista jelenlegi élén nem a frissen megválasztott miniszterelnök áll, hanem Orbán Anita. Sőt, Magyar Péternél Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is egy kicsit jobb népszerűségi mutatóval rendelkezett május első felében, tették hozzá. Németországban lopott milliós értékű kerékpárokat árult egy keszthelyi kerékpáros szaküzlet tulajdonosa, aki ellen pénzmosás miatt emeltek vádat, közölte a Zalavár megyei főügyészség szóvivője. Jánki Judit tájékoztatása szerint az 59 éves férfi a keszthelyen működtetett kerékpáros szaküzletben használt biciklik adásvételével is foglalkozott. Az eladásra szánt járműveket internetes felületeken is hirdette. Egy ismeretlenül maradt eladó 2024 májusában az üzlethez szállított négy darab, összesen több mint 3,1 millió forint értékű használt kerékpárt, és azokat megvételre kínálta a vádlottnak. A férfi ezeket meg is vette úgy, hogy semmilyen dokumentumot nem kapott, ami a biciklik eredetét igazolta volna. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Száz Halombatta csapatával játszott a hétvégén a dabasi kézilabda csapat a férfi NB1B-ben. Gula Ferenc foglalt össze rádióknak a találkozó.
5: Elmúlt hétvégén az Érd Arénában utolsó előtti bajnoki mérkőzését játszott a NB1B és felnőtt csapatunk. Száz Halombatta csapata volt az ellenfelünk. Két forduló telt el győzelem nélkül, mindenképpen a fiúk már nagyon éhesek voltak az újabb sikerre. Tér nélkül ez az utolsó két mérkőzés, de azért mégis bajnokként és a tabela vezetőként érkezni bárhova azért presztízs a számunkra. Szerencsére jól indult a mérkőzés is, az ötödik percben tudtuk átvenni a vezetést, és onnantól folyamatosan irányítottuk a találkozó mellett. Két-három gól körül alakult folyamatosan a különbség, a szünetre 17-20-as állással mehettük. Tából nem nagyon látszott a második fél idő elején sem, hogy a Száz Halombatta meg tudna fordítani ezt a találkozót. Próbálkoztak nagyon sok mindennel, 7-6 elleni játékkal is. Erre is jól reagáltuk, jó védekezéssel, kapusgóllal, üres kapusgóllal, és eredményesek voltunk. úgyhogy igazából nem nagyon maradt már eldöntendő kérdés a találkozó végére, csak azt, hogy számszerűen mi lesz a különbség. Egy újabb gólzáporos mérkőzés, 41 gólt szereztünk, 36-ot kaptunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy az utolsó idegenbeli mérkőzés győztesen tudtuk lezárni.
4: Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiolovast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Friday DJ. Minden péntek este 8-tól 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
7: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
8: Nachrichten,
2: Novel,
8: Noticias,
2: Novinky,
8: News,
2: magyarul és érthetően
8: hírek.
7: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelő bizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több 10 000 segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA bajnokok ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtéri rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. Kutatást közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő

0: 4 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Friday DJ. Hangoljas slágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en.
3: A lemezjátszók mögött most DJ Blind.

Péntek este 8-tól 10-ig Friday DJ az otthon hangján. A lemezjátszók között ebben az órában a 93.4-en DJ Blyde.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
4: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy 2 napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sárabotont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sárabotond a választást követő napon saját, 6 tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai beosztottaknak. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtáblamás. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott.

0: A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában. Kapcsolatuk azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján érkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át ütlegelte, taposta. A férfi éjszaka észrevette, hogy a nő már nem él, de senkinek nem szólt. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Friday DJ. Hangoljas lágerekre minden pénteken este 8-tól a 93.4-en. Az otthon hangján. Ma a lemezjátszók mögött DJ Blind.

is a tech, I gets no sleep. I can't get no sleep.

0: Nation. Dump it, dump it, dump it, dump it, Nation. Dump it, dump it, dump it, dump it, Nation. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bákmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
2: Novel,
6: Noticias,
2: Novinky,
6: News,
2: magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalázdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tiszteletdíj. Díjszorzó megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egy

0: a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúki hallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyószakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolttá teszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, észak-keleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 27 győzelemnek, 1 döntetlennek és 1 vereségnek köszönhetően 82 ponttal magabiztosan vezet a Pest vármegyei másodosztály déli csoportjának felnőtt labdarúgó bajnokságának 2025-2026-os idényében az Újhartyán csapata. Bár a hétvégén még a 30. forduló vár az együttesre, matematikai esély sincs már a helyezés elvesztésére, így közös ünneplésre készülnek szombaton. Az utolsó fordulóban hazai pályán a Tököl csapatát várják majd, a találkozó 13 óra 30-kor kezdődik. Innen vonulnak majd át a szurkolókkal együtt a Béla Gödörhöz, ahol folytatódik az ünneplés a Presszó Bend jóvoltából. Az önkormányzatnak köszönhetően pedig minden támogatót vendégül látnak, illetve közös BL döntő nézésre is lesz lehetőség. Újhartyán korábban is volt már Vármegye 2-ben bajnok, igaz, ehhez sokat kell utazni az időben, egészen 1963-ig, illetve 1967-ig, tehát az újabb diadal 59 évet váratott magára a csapatnál. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Friday DJ. Minden péntek este 8-tól 10-ig a 93.4-en. A DJ pult mögött ebben az órában
4: DJ Kozi.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
7: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
8: Volkswagen.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Jelentősen csökkenhet a politikusok fizetése, nyomoznak a kulturális alapkifizetései miatt.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja az országgyűlésről szóló törvény módosításával a TISZA két képviselője. A parlamenti honlapon olvasható, Bujdosó Andrea frakcióvezető és Kalászdi Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés előírja az országgyűlési képviselőket megillető, a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó keresethez rögzített tiszteletdíj jelentős 40%-os csökkentését. Emellett rendelkezik az egyes országgyűlési tisztségekhez, bizottsági tagságokhoz kapcsolódó tisztelet. A képviselői tiszteletdíjai javaslat alapján 10-35%-os mértékben csökken, olvasható az indoklásban. A nyomozók szerdán éjszakába nyúló kutatásokat és lefoglalásokat hajtottak végre a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogutódjánál, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelőnél, közölte a hatóság. A Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal vizsgálja, költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúja miatt folytat nyomozást, írták. A közlemény szerint a büntető eljárás során a tényállás tisztázása érdekében a jelentős számú érintetti körre figyelemmel a NAV már korábban megkezdte a tanúkihallgatásokat. A kutatásokkal és a lefoglalásokkal a hatóság célja a pályázati eljárás szabályszerűségének és a döntéshozatali mechanizmus jogszerűségének vizsgálata volt. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadóülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő Varga Judit előadásában hangsúlyozta, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Idén nem nyit ki a szabad strand Szolnokon, ezért ezen a folyó szakaszon, valamint a folyó további szakaszán a hatályos jogszabály szerint tilos fürdeni, közölte a város polgármestere csütörtökön Facebook oldalán. Györfi Mihály azt írta, hogy a szabad strand használatának kockázatait, illetve anyagi terheit a Tiszaligeti élményfürdő megnyitásával az önkormányzat igyekszik a lehető legkisebb szintre csökkenteni. Az új fürdő június 19-i átadása indokolt elteszi a kevésbé korszerű és olykor veszélyes szabad strand megszüntetését, fűzte hozzá. A város polgárai a jövőben kulturált körülmények között a számukra külön megállapított jelentős kedvezmény nyújtó belépőkkel vehetik igénybe a Tiszaligeti élményfürdőt, fogalmazott. A bejelentés komoly felháborodást keltett a városban. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, félszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Mamacita!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 000 forint, 50 000 forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 000 forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Közel 3 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság. 5 embert fogtak el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek!
2: Az Európai Bizottság 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az állami pénzügyek és a közigazgatás működtetésének támogatására, közölte a brüsszeli testület. A pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna keret 7. részletének kifizetése. A mechanizmus az Európai Unió pénzügyi eszköze Ukrajna helyreállításának, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A csütörtökön kifizetett részlettel az EU 2024 márciusa óta összesen 29,6 milliárd eurót utalt ki a program keretében. Gáncs Kristófot választotta elnökének a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, közölték. A közgyűlésen elfogadták a 2025-ös beszámolót is, majd megerősítették a felügyelőbizottság támogatását az új vezető személyéről. A szervezet hangsúlyozta, hogy a több mint 3 évtizedes működés során Magyarország egyik legnagyobb humanitárius és fejlesztési szervezetévé vált, amely országos és nemzetközi programokban is aktív szerepet vállal. A közlemény szerint a segélyszervezet 2025-ben is kiterjedt tevékenységet folytatott. Több 10 000 segélykérést kezeltek, gyermekfelzárkóztató programokat működtettek, valamint kiemelt szerepet vállaltak a kapcsolati erőszak áldozatainak támogatásában és az ukrajnai háború humanitárius következményeinek enyhítésében. Az UEFA Bajnokok Ligája döntő és a kapcsolódó rendezvények rendőri biztosítása érdekében május 29-e és 31-e között fokozott ellenőrzés lesz Budapesten és több autópályán, valamint a repülőtér környékén, közölte a rendőrség Facebook oldalán. Az intézkedés érinti a főváros teljes területét, valamint az M0, M1, M3, M4, M5, M7 és M35 autópályát, a hozzátartozó pihenőhelyeket, üzemanyagtöltő állomásokat, valamint a repülőtér rendőrigazgatóság illetékességi területét. 5 embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt a rendőrség, továbbá 14 helyen tartott házkutatást, közölte a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai értelmében több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörükben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók szerdán 14 helyen tartottak házkutatást, és mintegy 120 tanút hallgattak meg. Kiskorúak veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként, írták a közleményben. Szombaton észak felül átmenetileg megnövekszik a felhőzet, a legkevesebb napsütés az északi vidékeken valószínű. Kisebb csapadék is főként az északi, északkeleti ország részben fordulhat elő. Eső, zápor, majd a délután második felétől akár zivatar is. Hajnalban 8-15, délután már többnyire 26 és 31 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, 1/4 század legnagyobb slágerei.

0: Te dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők. Interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészség tudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Fontos tárgyalások zajlanak Brüsszelben, vissza kell fizetni a végkielégítések összegét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Nagyon fontos tárgyalásokra érkeztünk Brüsszelbe, a legfontosabb az uniós források helyzete, közölte a miniszterelnök Brüsszelben a közösségi oldalára feltöltött videójában. Magyar Péter arról tájékoztatott, hogy 2 napos brüsszeli látogatásra elkísérte mások mellett Kármán András pénzügyminiszter, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Orbán Anita külügyminiszter. Kiemelte, a miniszterek előkészítő tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy már csak néhány nyitott kérdést kelljen rendezni az Európai Bizottság elnökével. Az egyik legfontosabb vállalásuk volt a választási kampányban az Európai Uniós források hazahozatala. Sok ezer milliárd forintról van szó. Dolgozunk, küzdünk az uniós eurócentekért is, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta, ez a pénz a magyar emberek pénze, a magyar vállalatok pénze. Ez a pénz hozzá fog járulni Magyarország gazdaságának újraindításához, beindításához. Nem fogadja el a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által aláírt, összesen 70 millió forint végkielégítés kifizetéséről szóló szerződéseket a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium vezetője. Az érintetteknek vissza kell fizetniük a pénzt. Lőrinc Viktória Facebook oldalán azt írta, Sára Botond a választást követő napon saját 6 tagú stábjával közös megegyezéssel történő felmondásokat írt alá, amelyek alapján összesen 70 millió forint végkielégítést fizettek ki politikai. A katonák bíznak bennünk, látják, hogy amit a kampányban ígértünk, azt megvalósítjuk. Erről beszélt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülése után újságíróknak. A miniszter a leszerelésekre vonatkozó kérdésre elmondta, a katonák megvárták, milyen lesz az új honvédelem vezetése, és az első intézkedések azt mutatják számukra, hogy érdemes tovább várni. Mint mondta, jelenleg 60 aktív leszerelési kérelem van bent, ez normális szám. A katonák bíznak bennünk, mondta, hozzátéve, folytatják a munkát és megvalósítják, amit a kampányban ígértek. A cél az, hogy újra jó legyen magyar katonának lenni, fogalmazott. 17 év szabadságvesztésre súlyosította a debreceni ítélőtábla másodfokon annak a férfinak a büntetését, akit élettársa megölésével vádolnak, közölte a táblabíróság sajtótitkára. Fóri Zsildikó jelezte azt is, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható. A súlyosítást az ítélőtábla azzal indokolta, hogy elszaporodtak a családon belüli erőszakkal kapcsolatos esetek. A vádlott 2010 óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel annak ingatlanában, kapcsolatok azonban a nő állítólagos szerelmi viszonya miatt 2023. szeptemberében megromlott. Amikor a sértett 2023. decemberének egyik éjszakáján hazaérkezett a munkából, a felébredő vádlott kiabálni kezdett vele. A vádlott ütlegelni kezdte, többször fejen ütötte, majd az ágyra dőlő nőt további fél órán át